0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Változékony időre számíthatunk. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Korlátozhatják az éjszakai alkohol árusítást a horvát üzletekben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Egy az aradi sürgősségi kórházban ápolt beteg tesztje lett pozitív. A hatóságok vizsgálatot indítottak, de egyelőre csak fertőzés gyanúként kezelik az esetet. A közegészségügyi intézet szerint a beteg nem járt külföldön, és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. Megérkezett az arab tengerre a Charles de Gaulle francia repülőgép hordozó vezette kötelék, amely szükség esetén részt vesz a hormuzi szoros biztosítását célzó misszióban, jelentette be a francia hadügyminiszter. Franciaország és Nagy-Britannia áprilisban nemzetközi találkozót rendezett a hormuzi szoros helyzetéről. A megbeszélést követően a brit miniszterelnök bejelentette, a két ország vezető szerepet vállal egy védelmi jellegű nemzetközi misszióban, amelynek célja a hajózási útvonalak biztonsága. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak is. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Megnyitották a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdú-Bihari Ebesen. Az akcióhoz 13 ezer önkéntes csatlakozott, a programsorozat részeként Ebesen 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívják fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra. Korlátozhatják az éjszakai alkoholárusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tevő törvénymódosítást a héten fogadta el a zágrábi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Lapinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetői már jelezték, hogy este 8-tól reggel 6-ig egyes városrészekben betiltanák az alkoholárusítást. Az intézkedés a vendéglátóhelyekre nem vonatkozna.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Még itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Változékony időre számíthatunk. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Megnyitották a Szeretett Híd idei programjait a Hajdú-Bihari Ebesen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Egy az aradi sürgősségi kórházban ápolt beteg tesztje lett pozitív. A hatóságok vizsgálatot indítottak, de egyelőre csak fertőzés gyanúként kezelik az esetet. A közegészségügyi intézet szerint a beteg nem járt külföldön, és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak is. Az orosz háborús bűnöket vizsgáló törvényszék létrehozásáról állapodtak meg az Európai Tanács külügyminiszterei. A testület az Ukrajna elleni orosz agresszió büntetteivel foglalkozik majd. Az ukrán külügyminiszter szerint a hágai különleges törvényszék helyreállítja az igazságot az orosz agresszió után. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Megnyitották a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdú-Bihari Ebesen. Az akcióhoz 13 ezer önkéntes csatlakozott, a programsorozat részeként Ebesen 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívják fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra. A segítő kezdeményezést idén 18. alkalommal rendezte meg a 20 éve működő református szeretett szolgálat. Továbbra is népszerű a horvát tengerpart a magyarok körében. Az egyik hazai szállásközvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarneri öböl, a Dalmácia, Zadar és az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5-7 éjszaka közötti időszakra, döntő többsége apartmanra szól. A főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint egyharmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton a Dunántúlon tartós esőre, másút záporokra, zivatarokra számíthatunk, többfelé kiadós mennyiségű csapadék is lehet. A szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Változékony időre számíthatunk. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Korlátozhatják az éjszakai alkohol árusítást a horvát üzletekben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Egy az aradi sürgősségi kórházban ápolt beteg tesztje lett pozitív. A hatóságok vizsgálatot indítottak, de egyelőre csak fertőzés gyanúként kezelik az esetet. A közegészségügyi intézet szerint a beteg nem járt külföldön, és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. Megérkezett az arab tengerre a Charles de Gaulle francia repülőgép hordozó vezette kötelék, amely szükség esetén részt vesz a hormuzi szoros biztosítását célzó misszióban, jelentette be a francia hadügyminiszter. Franciaország és Nagy-Britannia áprilisban nemzetközi találkozót rendezett a hormuzi szoros helyzetéről. A megbeszélést követően a brit miniszterelnök bejelentette, a két ország vezető szerepet vállal egy védelmi jellegű nemzetközi misszióban, amelynek célja a hajózási útvonalak biztonsága. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak is. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Megnyitották a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdú-Bihari Ebesen. Az akcióhoz 13 ezer önkéntes csatlakozott, a programsorozat részeként Ebesen 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívják fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra. Korlátozhatják az éjszakai alkoholárusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tevő törvénymódosítást a héten fogadta el a zágrábi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Lapinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetői már jelezték, hogy este 8-tól reggel 6-ig egyes városrészekben betiltanák az alkoholárusítást. Az intézkedés a vendéglátóhelyekre nem vonatkozna.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.
2: Hányadik vagyok a sorban?

0: Kedves hallgatók, köszöntöm Önöket! Vörös Nándi hangját hallják, mert ez itt a Ceglét hangja, az FM 92-től. Nem azt mondom, hogy az én hangom Ceglét hangja, de a műsor címe ez, úgyhogy remélem, hogy ahogy eddig is, most is válaszolnak az általam feltett kérdésre, ezt majd megtehetik a 0635 92-t 92-ös SMS számon, e-mailben a kívánság@ceglitradio.hu-n, vagy a facebook.com/ceglitradio oldalon is írhatnak nekünk, és hogy miért Ceglét hangja, most azért, mert én kérdezek, és a ceglédiek és a környékbeliek pedig válaszolnak. Remélhetőleg, legalábbis, hogyha van kedvük, ezt megteszik. A mai kérdésünk, mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és nem érti, hogy miért. Tehát olyan dolgokat keresünk, ami talán sokaknak felesleges kiadás. Volt már egy hasonló adásunk, hogyha visszagondolnak, nem is olyan régen, akkor arra voltam kíváncsi, hogy mi az, amiből lehetne akár olcsóbb alternatívát találni, de mégis megveszik a minőségi terméket, mert ehhez a minőséghez szoktak, és inkább többet költenek rá. Na most arra vagyok kíváncsi, hogy mi az, ami Önök szerint teljesen felesleges dolog, és mégis fizetnek érte az emberek, és hogy belemerüljünk a témába egy kicsit, készültem most is statisztikával. A felesleges kiadások csökkentése a leggyorsabb módja a megtakarítások növelésének. A leggyakoribb pénzkidobások közé tartoznak az impulzus vásárlások, az élvezeti cikkek, valamint a kihasználatlan előfizetések, a kávézóban vásárolt kávé vagy a túlárazott kényelmi szolgáltatások. Ezek egészen pontosan. Az impulzus vásárlások az alapos tervezés nélküli, hirtelen jött vásárlások, amit mondjuk a reklámok vagy a marketing tud elérni nálunk, és hát gyakorlatilag könnyen belecsúszunk ebbe a csapdába. Élvezeti cikkek ilyenek az alkohol, a dohánytermékek, az energiaitalok, és néhány cukros üdítő és társaik is. Előfizetések. Streaming szolgáltatások, amiből gyakorlatilag, hogyha egynél több van, az ember már nem tudja megnézni, nincs annyi ideje. Vagy az edzőtermi tagság, amiket fel sem használ az ember. Étel és italvásárlás, kávézóban vásárolt kávé, gyorséttermi ebéd, házhoz szállítás, ezek inkább legyenek olyan dolgok, legalábbis itt a szakértők javaslata szerint, amit egyszer-egyszer megteszünk, tehát beülünk kávézni valami ismerőssel, vagy egy hónapban egyszer gyorsétteremben ebédelünk, de azért ne legyen rendszeres. Itt vannak még a márka termékek, drágább márkák választása, amikor az olcsóbb is ugyanolyan jó, illetve a feleslegesen magas díjak, mint a korlátlan mobilcsomag, miközben alacsonyabb is elég lehetne, nyilván persze ez munkafüggő vagy személyiségfüggő is, de át lehetne ezt gondolni, és néhány tipp a megtakarításokhoz. Első a tervezés, készítsen bevásárló listát és tartsa is be. 2. Tudatos döntés, várjon 24 órát egy nagyobb vásárlás előtt, ez alatt át lehet gondolni, hogy tényleg szükség van-e arra a dologra. Otthoni készítés, főzzön otthon, vagy csinálja meg előre a kávéját, és akkor később nem kell ezekre már költeni, bár azért tegyük hozzá, hogy otthon sem annyira olcsó főzni, de meg lehet oldani mindenképpen olcsóbban, mint hogyha minden nap rendelünk, és még szállítási költség is van. Illetve a felülvizsgálat, ellenőrizze előfizetéseit, és mondja le azt, ami felesleges, nem használja, vagy úgy sincs értelme, úgyhogy ilyen szempontból is lehetünk tudatosak. Nos, ezeket a tanácsokat adtam, és most lássuk, a zenék után legalábbis, hogy mi az, ami Önök szerint értelmetlen, az emberek pénzt adnak rá, de nem értik, hogy miért, 0635 92 92 5-ös, ez tehát a Ceglét hangja mai témája.
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével.

Ez itt a Ceglét hangja, és a mai kérdésünk a következő: mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért? Edit az első üzenet küldünk, aki a 0635-92-92-5-re SMS-ben válaszolt: műköröm, műanyag poharas, megy leves, készkaják, műszempilla, reggelig lehetne sorolni, mennyi pénzt kidobunk feleslegesen.

Hát ez nézőpont kérdése. A műköröm szerintem olyan, hogy valakit azt tesz boldoggá, akkor kölcsön csak rá, bár nem tudom, gondolom ott is határacsillagos ég. A műanyag porras megy leves. Megmondom őszintén, hogy néha-néha, bár talán én szilvalevest tettem legutóbb, néha-néha én azt érzem, hogy meleg van, és meglátok egy ilyet, otthon majd kicsit behűtve jól elfogyasztom, néha nekem ez ilyen guilty pleasure, bűnös szenvedély, és néha szoktam venni egy ilyet, hogyha megkívánom. A készkaják nézőpont kérdése, valakinek nincs lehetősége főzni, vagy nem tud, akkor valamilyen szinten rá van erre szorulva, nem megvédeni akarom, műszempillám pedig soha nem volt, úgyhogy azt végül is ide tudom sorolni. Hasonlót ír nekünk Vicus, aki műköröm, műhaj, műmel, műszempilla, tehát a mű dolgokban nem hisz, és egyébként én is azért inkább a természetesség híve vagyok, főleg egy mell esetében, de azért a műköröm, műhaj, sokszor valaki így érzi magát szebbnek, persze ilyenkor el kell gondolkodni, hogy nem lenne érdemesebb mondjuk egy terapeutára költeni a pénzt, aki lehet, hogy kihozna ebből az állapotból, és hosszú távon jól érezni magát az ember a bőrében, persze ez most csak okoskodás a részemről, az vegye csak komolyan, aki úgy érzi, hogy igazam lehet. László azt írja, hogy TikTok live-okra küldözgetnek pénzeket sokan. Igen, tulajdonképpen ma már ez egy támogatási forma a YouTube-on, a Facebookon is talán, ebben nem vagyok biztos, de TikTokon mindenképpen, hogy azért, mert valaki készít egy live-ot, lehet neki küldeni pénzt. Ezek tényleg lehet, hogy felesleges kiadások, ezt nagyon át kell gondolni, hogy egyáltalán mondjuk egy fiatalnak megvan-e az a pénze, vagy hát a szülőnek a pénze, hogy csak ilyenekre küldözgessen pénzt, nem lenne jobb valami másra költeni. Roberttel nagyon tudok menni, ő azt írja nekünk, hogy bubimentes víz. Senkinek nem akarom elvenni persze a piaci monopol helyzetét, vagy ilyesmi, de azt gondolom, hogy az a víz, ami a csapból is kapható, mert még buborék sincs benne, azért én tényleg nem fizetek szívesen. Nem azt mondom, hogy egyszer-egyszer nincs nálam egy palack ásványvíz, ami nagyon jól tud jönni egy kiránduláskor, vagy ilyesmi, bár azt is előre föl lehet tölteni, bár egy idő után elfogyhat. De tényleg, ha még buborék sincs benne, akkor nem pontosan tudom. Nyilván vannak helyzetek, valakinek nem ízlik a városának a víze, bár szerintem Cegléden tök finom víz van. Úgyhogy igen, ezt én is így érzem. És nézzük meg még Orsolya üzenetét, azt írja, hogy Balaton, illetve a természetes vizeinkhez való strandolási lejutás. Tudom és vágom, hogy körbe lett betonozva, talán azt is, hogy tisztán tartják az emberek után, de ami természetes és nem kiépített, például a Balaton, nagyon sajnálom, hogy nagyon kevés helyen lehet ingyen megmártózni, és ilyen még a szeretet. Sajnos ma már az az érték, ami drága, és az van majmolva, és az a legjobb, aki ezt megveszi. Tárgyas dolog, de ez van. Végül is értem ezt is, bár szeretetet elvileg nem lehet pénzért venni, de másnak a szeretetét egy termékkel, egy ajándékkal néha megpróbáljuk megvenni, nem a legjobb dolog, de igen, ilyen is van. És a természetes vizek meg hát igen, azért lehet találni szerintem ingyenes strandolási lehetőséget a Balaton környékén is. Minden esetre értem, amit mondasz, és köszönöm szépen. Önnek is van olyan dolog, amit nem ért, hogy emberek miért fizetnek érte? Hát küldje el nekünk 0635 92 92 5-ös, néhány zene múlva folytatjuk.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, és a mai kérdésünk a következő. Mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért? Rengeteg válaszunk jött már, de hogyha ön is elküldene, akkor a 0635-925-925-re ez megteheti, de e-mailezhet is a kívánság@ceglitradio.hu-ra. Itt van S. Lászlóné, aki azt írja nekünk, hogy az a rengeteg mi haszna ajándék, amit karácsonykor megvesznek, pedig elég lenne egy kis apróság, például egy süti, amit mi csinálunk. Igen, vagy kézzel készített ajándék, az is nagyon megható tud lenni, de igen, tényleg túlzásokba esünk sokszor, nem csak a kaja, vagy nem csak az ajándékok, hanem a kaja terén is szerintem, tehát lehet, hogy 3-4 fogás helyett, hogyha lenne 2, amit a család nagy része szeret, akkor nem bolondulnának meg a háziasszonyok sem a karácsonyi előkészületekben, meg nem kéne annyit ajándékért rohangálni, szóval lehetne egy kicsit meghittebb az ünnep, hogyha persze sokan ezt csinálják már, az én családomban is azért kezdenek lenyugodni a kedélyek, és van, hogy inkább rendelünk, bár a készkaját azt már többször is hozták itt nekünk, hogy az olyan dolog, amire nem szívesen adnának pénzt. No, de mindegy, a lényeg az, hogy valami optimális egyensúlyt kellene megtalálni, az arany középutat. Gabriella azt írja a kérdésünkre, hogy cigi, jóslás, szilikon dolgok és babysitter. Szerintem a babysitternek megvan egy létjogosultsága, hogyha van egy olyan ismerős, akiben megbízunk, tudjuk, hogy tud vigyázni a gyermekre, és a szülőknek néha ki kell kapcsolódni. Szerintem ez alapvető. Nem voltam még szülő, talán hamarosan leszek, de a lényeg az, hogy kell azért a közösen eltöltött idő, és ez bizony nem lehet mindig megoldani, hogyha ott a gyerek. A dohányzásról ezt gondolom én is, illetve a jóslás az egy olyan dolog, hogyha valakinek ez reményt ad, és talál egy hiteles helyet vagy forrást, akkor még azt mondom, hogy rendben van, de én nem járok jóshoz, és igen, azért az esetek nagy részében azt gondolom, hogy ez csak szemfényvesztés. Nóra azt írja nekünk, hogy krumplipüré por. Nem is tudom, hogy vettem-e valaha krumplipüré port, de ezek után most már biztos nem is fogok. Edith is azt írja, hogy a szeretet, azt nem lehet megvenni, és mégis van olyan ember, aki azt hiszi, hogy meg lehet venni. Ez nagy igazság. Ajándékozni lehet, kedveskedni lehet, de mégsem lehet megvásárolni. Csak vásárlással, termékekkel, ajándékokkal megvenni a szeretetet, azt egészen máshogy kell elérni. Ágnesnek nagyon igaza van, azt írja, hogy tenyésztett macska, kutya. A menhelyek meg csordultik tele vannak. Hát igen, ebben kéne, főleg Magyarországon, ahol rengeteg a házi állat, sokkal több, mint az európai átlag. Itt kéne valahogy ezt tanítani, vagy nem is tudom, de valahogy közelebb hozni az emberekhez, de az biztos, hogy nem tenyésztőtől, vagy még rosszabb esetben szaporítótól venni az állatot, hanem bemenni a menhelyre, megismerkedni velük, és ott kiválasztani egyet, mert az az ősorsukat is javítja, és nem tenyésztik tovább őket, ami meg hát tulajdonképpen a populáció és az egészségük szempontjából sem utolsó. István azt írja, tartalomgyártók, azt soha nem értettem, miért kell vadidegen embereknek utalni. Hát, hogyha olyan a tartalom, hogy úgy érzed, hogy ez számodra adott valamit, akkor szerintem van létjogosultság az utalásnak, de akkor legyen tényleg minőségi tartalom, amiből tanulhat az ember, ami miatt fejlődik. Mert hogyha belegondolunk, a tévéért is fizet az ember, havonta rendszeresen fizet, de mégsem döntheti el, hogy milyen műsort néz. A tartalomgyártóknál legalább ki lehet választani, hogy na, ez a tartalom érdekel, megnézem, és hogyha hálás vagyok érte, akkor a fizetésnek is van létjogosultsága szerintem. De hogy milyen dolgok vannak még, ami érthetetlen, hogy miért fizetnek érte emberek, nos, ez kiderül néhány zene múlva, amikor folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz,

Ma van az én világomban, vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttony. Száj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy regény csört.

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 95.5

0: az, amiért emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és van is egy érdekes válaszunk Imrétől. Horgászbot és kellékei. Én is így vagyok vele, én magam sem tudom pontosan, hogy lehet ezekkel napokat eltölteni, de vannak barátaim, akik nagyon-nagyon szeretik, rokonaim is, akik kiülnek, és akkor egész nap ott a tóparton elvannak. Nekem ez túl lassú dolog, olyan van egy évben egyszer, hogy kiülök velük beszélgetni, de én magam nem horgászok, szóval ezt értem, de azt is megértem, hogy valakinek ez megnyugtató, és hogy erre nagyon szeret időt és akár pénzt is költeni. A nőknél ez a beteges beavatkozás magukon, ezt Péter írta nekünk, hát azért nincs mindenkinél ez, de igen, az tény, hogy sokan átesnek a túlsoló másik oldalára, és túl sok összeget, túl nagy összegeket tudnak erre költeni. Csaba azt írja, egy érdekes vélemény, szerintem mindenki azért fizet, amiért akar. Felnőtt emberek vagyunk, dolgozunk, ha valaki PR-ra költi a pénzét, áldásom rá. Az egy másik kérdés, hogy egy szenvedélybeteg előbb-utóbb elveszíti az állását, és nem lesz pénze arra, hogy ennek a szenvedélynek éljen. Ez is egy jogos vélemény, nem mindenki tehet róla, hogy milyen helyzetben van, én csak ezt ennyit tennék hozzá, de igen, értem a véleményt, és hát igen, azért vagyunk felnőttek, azért érettségiztünk, hogy érettek viselkedjünk az életben, úgyhogy arra költjük, amire akarjuk, csak néha ezek hülyeségek, pont erre keres válaszokat ez a műsor, hogy ön szerint mik azok, amik hülyeségek. Attila szerint például egy 4 milliós óra, hát nekem még az 1 milliós óra is sok lenne. Nem vagyok annyira nagy óra rajongó, de ez nem azt jelenti, hogy mások ne vehetnének meg valamilyen drága órát, de tény, hogy én sem igazán értem, hogy ennyiért miért kell. Nézzük tovább, kedves hallgatók! A Elek azt írja, hogy neki a streaming előfizetések ilyenek, itt felsorolta őket, de most nem akarom megreklámozni mindet, úgyhogy a streaminggel van így. Én is azt gondolom, hogy szerintem ezekből maximum egy elegendő, mert hát tulajdonképpen az már akkora kínálatot ad, hogy igazából nem lehet végignézni. Egy kollégám a másik cégnél azt csinálja, hogy egy-két hónapig előfizet az egyikre, ott megnéz mindent, amit szeretne, aztán lemondja és előfizet egy másikra, és ott is megnézi azokat, amik azóta összegyűltek. Úgyhogy így csinálja, hogy mindig egy van, de azt ki is használja. Ági annyit ért nekünk, hogy ezek a kefe méretű műszempillák, igaza van, némelyik már tényleg túl nagy szerintem is. Ibolya pedig azt, hogy szerencsejáték és kaszinó, az ember úgyis csak veszít. Hát igen, ott azért nagyon ritka az, nem sűrű halljuk, hogy nagyon-nagyon sokat nyertünk rajta, se a lottón, se tényleg a kaszinózáson, ott mindig a ház nyer, van egy ilyen szólásmondás, és hát szerintem ez tényleg így van, ki vannak ezek találva, hogy nem járjunk jól, de azért nagyon rá lehet függni ezekre a dolgokra. Kedves hallgatók, lesz még egy óránk ezzel a kérdéssel, már hogy azzal, hogy mi az, amiért az emberek pénzt adnak, de ön nem érti, hogy miért, mert hogy a Ceglét hangja a következő órában is folytatódik, és természetesen a zenék és a hírek után már kezdünk is, úgyhogy maradjanak velünk a következő órában is, és ha írnának, megtehetik a 06 35 92 92-ös SMS számon.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével.

0: hogy kell.
1: Hírek a Ceglin Rádióban.
2: Változékony időre számíthatunk. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Megnyitották a Szeretett Híd idei programjait a Hajdú-Bihari Ebesen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Egy az aradi sürgősségi kórházban ápolt beteg tesztje lett pozitív. A hatóságok vizsgálatot indítottak, de egyelőre csak fertőzés gyanúként kezelik az esetet. A közegészségügyi intézet szerint a beteg nem járt külföldön, és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak is. Az orosz háborús bűnöket vizsgáló törvényszék létrehozásáról állapodtak meg az Európai Tanács külügyminiszterei. A testület az Ukrajna elleni orosz agresszió büntetteivel foglalkozik majd. Az ukrán külügyminiszter szerint a hágai különleges törvényszék helyreállítja az igazságot az orosz agresszió után. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes. Jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Megnyitották a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdú-Bihari Ebesen. Az akcióhoz 13 ezer önkéntes csatlakozott, a programsorozat részeként Ebesen 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívják fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra. A segítő kezdeményezést idén 18. alkalommal rendezte meg a 20 éve működő református szeretett szolgálat. Továbbra is népszerű a horvát tengerpart a magyarok körében. Az egyik hazai szállásközvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarneri öböl, a Dalmácia, Zadar és az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5-7 éjszaka közötti időszakra, döntő többsége apartmanra szól. A főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint egyharmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik.
1: Az időjárásról.
2: Szombaton a Dunántúlon tartós esőre, másút záporokra, zivatarokra számíthatunk, többfelé kiadós mennyiségű csapadék is lehet. A szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók. A mai kérdésünk a következő: mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért? Hát ez a kérdés, és a 0635-925-925-ös SMS számon válaszolhatnak is. Sokan ezt megtették már, úgyhogy ezekkel megyünk tovább. Elmondom azt is, hogy e-mailezhetnek. Természetesen a kívánság@ceglitradio.hu-ra, ezt sem felejtsük el. No, rengeteg válaszunk van, úgyhogy már megyünk is tovább. Minden évben újabb telefon, ezt Milán küldte nekünk. Szerintem ez tényleg olyan, hogy teljesen fölösleges. Én mondjuk lehet, hogy túlzottan a régi iskola vagyok, akinek szerintem 6-8 éve ugyanaz a készüléke van, most már lassúcska egy kicsit, most már idejét múlt, de mégis szeretem, és én nem szeretek azzal foglalkozni, hogy mindent átrakjak egy új telefonra, úgyhogy nem sokszor volt. Még okostelefonom is szerintem összesen 2 volt. Régóta van okostelefonom, de egy régi készülék, aztán egy újabb készülék, és aztán majd most valamikor már tényleg érik a váltás, de hogy minden évben megvegyem a legújabb típust, az tőlem nagyon távol áll, és szerintem felesleges kiadás. Kínai bóvli, gagyi cuccok, ezt Csaba írja nekünk. Hát, hogy most gondolhatunk egy olyan oldalra, ahol nagyon sokféle termék van, amiről azt gondolja az ember, hogy szüksége van rá, és főleg, hogy a telenyomják akciókkal, akkor nagyon könnyen vásárol erről az oldalról, egy 4-betűs oldalról beszélünk, és hát több 4-betűs oldal is van, most belegondoltam, de a T-betűsre gondolok. Na, a lényeg az, hogy onnan annyi minden jön, amire azt gondoljuk, hogy szükségünk van, és aztán soha nem lesz használva, ráadásul tényleg elég gagyi minőségű. Ezt meg tudom érteni, hogy Csaba elküldte nekünk. Elvira a szempilla, szempilla spirál, köröm, meg minden ilyesmi, még sorolhatnám. Igen, ez már visszatérő téma, mondhatjuk ebben az adásban, de igaz, mert hogyha valakinek tényleg nem ad sokat ez, vagy nem is tetszik neki, akkor végképp felesleges kiadás. Akik rajonganak érte, azok nem így gondolják, szerintem. Kincső azt írja, hogy cigaretta és fiatalon ráncfelvarrás, értelmetlen. A feltöltés is ide sorolható szerintem, ezt már csak én teszem hozzá. Szerintem az öregedésnek megvan a maga bája. Nem biztos, hogy mindenkinek jól áll, és értem, hogy valakinek bántja az egóját, de az tény, hogy sokan értelmetlennek tartják. Itt nehéz, mert Zsolt elektromos automárkákat sorol, egy M betűs, egy B betűs, egy A betűs, van elég sok, és azt mondja, hogy ennek nincs értelme, de csak az elektromosnak, vagy ezeknek a márkáknak amúgy sem. Tehát lehet, hogy az van, hogy Zsolt szereti a motornak a hangját, és az elektromossal van csak baja. Szerintem egyébként a túl drága autók is ilyenek, van egy bizonyos komfortszint, ami fölé már nekem nem kell, hogy utazás közben menjek, és a jelenlegi autóm is, egy kombi egyébként teljes mértékben kiszolgálja azt. Lehetnének még kényelmesebb dolgok benne, ez igaz, de én így is megvagyok, nem utazok több órás távokat általában, egy-másfél órán belül mindenhova odaérek, ahova szeretnék, azt hiszem. Zsani azt írja, hogy gyerek szeretetét sokan pénzért próbálják megvenni ajándékokkal. Ez teljesen igaz, nem ez a jó módszer, és lehet, hogy inkább figyelni kéne a gyerekre. Alkohol és cigi, ezt Szabóné Éva küldte el nekünk, volt már róla szó, a tipmixről is volt szó valamilyen szinten, ezt pedig Zsoltitól kaptuk, mert ugye hát nagyon kicsi az esély, hogy minden összejön, és hogy a sporthoz annyira értsen az ember, de hát ugye kiszámíthatatlan közben meg, mert egy gyengébb csapat is legyőzhet egy erőset, hiába mások az occok. Ezzel folytatjuk hamarosan, mi az, amiért emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért. 0635-925-925-ös.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

az, amiért az emberek pénzt adnak, de ön nem érti, hogy miért? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és természetesen záporoznak a válaszok, ahogy az lenni szokott szerencsére, de hogyha ön is elküldeni, megteheti a 0635-925-92-ös SMS számon. Azt írja nekünk a kedves hallgató, aki Zsani névre hallgat, hogy a gyerekek szeretete, de most jövök rá, hogy ezt tulajdonképpen beolvastam. Ferenccel megyünk tovább. Műhaj, műmel, műköröm, műszempilla, kacsa, picsa, pofa. Hát így fogalmazott a kedves hallgató, remélem, hogy belefér. De igen, teljesen igaza van, erről már volt szó korábban, nem megyünk bele jobban. Cigaretta, mire jó? Ezt kérdezi Eszti, és hát neki is igaza van. Valaki pénzt fizet az intim együttlétért, ez János véleménye. És hát ebben is van igazság, de azért nem tudjuk pontosan, hogy más emberek milyen helyzetben vannak. Valamiért ez a szolgáltatás létezik, és valamiért igény is van rá, ezért is tud megmaradni. Andrea is azt írja, hogy műszempilla, műköröm, meg minden ilyen bazár. Aztán még egy cigaretta, itt Józseftől. Tűzijáték, ezt Rómeó küldte nekünk, és szerintem nagyon igaza van. Főleg szilveszterkor, amikor az állatok amúgy is, hát hogy mondjam, nincsenek jó napjaik, de mindenhonnan látni és mindenhol hallani azt is, hogy egyrészt a tűzjáték durogását is hallani mindenhonnan, meg hallani olyanokat, hogy mennyi sérülés van ilyenkor ebből, és valamiért az emberek mégis újra és újra ráköltenek százezreket, hogy aztán eldurogtassák pár másodperc alatt, és megsérüljenek közben. Szóval én sem értem, miközben az állatok rettegnek, nem támogatom, azt is megértem, aki valamiért szereti, de én például soha nem költenék ilyenre.

0: Azt írja nekünk Andrea viccesen, hogy adó. Hát igen, ebben viszont nincsen választásunk, ezt nem bizonyítjuk el. Ez így működik, úgyhogy azt viszont fizetni kell. Szájfeltöltést írja Vivian. Miért fizetsz? Azért, hogy nevetségesen néz ki. Egyébként igen, az a hátulütője még ezeknek, hogy nem biztos, hogy jól sikerülnek ezek a műtétek, feltöltések, stb. És akkor meg az ember furán is néz ki, fizetett érte, és lehet, hogy jobb lett volna, ha hozzá sem nyúl. Azt írja nekünk József, ez egy érdekes megközelítés, egy ékszerek és festmények. Szerintem az ékszerek olyan szempontból értetőek, hogy azért főleg a valódi ékszerek, arany, gyémánt, stb. Az értékálló, és hát díszíti az ember, tehát hogy feldíszíti egy kicsit önmagát az, aki hordja. A festmények pedig, hát nagy kérdés. Én magam szeretem a művészetek minden ágát, a festészetet is, de az tény, hogy valószínűleg otthonra saját célból, hogy nézegessem, nem vennék festményt. Azért el tudok menni egy múzeumba, de saját célra nem tudom, hogy van-e értelme. Úgyhogy igaz végül is, amit ír, de ugyanakkor azt is megértem, akinek annyira megtetszik egy kép, hogy ő a saját falán szeretné látni, ez is érthető. István érdekes megközelítése, aki azt írja, hogy parkolás. Ez jó kérdés, itt azért Cegléden nem kell olyan túl sok helyen fizetni a parkolásért, könnyen találunk olyan helyet is, ahol nem kell, de valahol meg igaz az, hogy a frekventált helyeken az, hogy megállunk az autóval és foglaljuk a helyet, az valahol szerintem elkérhető, hogy milyen városokban és mennyiért parkolhatnak az emberek, azt persze pontosan nem tudom, lehet, hogy néhány helyen túlzásokba esnek. Minden esetre érdekes kérdés, és nagyon szépen köszönjük, hogy felvetette ezt is nekünk István, hogy milyen dolgokat vetnek fel a Cegléd Rádió hallgatói, az hamarosan kiderül, mert még két blogban folytatódik majd a Cegléd hangja.
1: Következzen egy friss

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Változékony időre számíthatunk. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Korlátozhatják az éjszakai alkohol árusítást a horvát üzletekben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Egy az aradi sürgősségi kórházban ápolt beteg tesztje lett pozitív. A hatóságok vizsgálatot indítottak, de egyelőre csak fertőzés gyanúként kezelik az esetet. A közegészségügyi intézet szerint a beteg nem járt külföldön, és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. Megérkezett az arab tengerre a Charles de Gaulle francia repülőgép hordozó vezette kötelék, amely szükség esetén részt vesz a hormuzi szoros biztosítását célzó misszióban, jelentette be a francia hadügyminiszter. Franciaország és Nagy-Britannia áprilisban nemzetközi találkozót rendezett a hormuzi szoros helyzetéről. A megbeszélést követően a brit miniszterelnök bejelentette, a két ország vezető szerepet vállal egy védelmi jellegű nemzetközi misszióban, amelynek célja a hajózási útvonalak biztonsága. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak is. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Megnyitották a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdubihari Ebesen. Az akcióhoz 13 ezer önkéntes csatlakozott, a programsorozat részeként Ebesen 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívják fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra. Korlátozhatják az éjszakai alkoholárusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tevő törvénymódosítást a héten fogadta el a zágrábi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Lapinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetői már jelezték, hogy este 8-tól reggel 6-ig egyes városrészekben betiltanák az alkoholárusítást. Az intézkedés a vendéglátóhelyekre nem vonatkozna.
0: Időjárásról.
1: Szombaton a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű.
0: Ceglédi Rádió. Sok magyar zenével.

0: A Ceglit Hangja mai kérdése a következő: mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért? 0635 925 925, vagy kívánság@ceglitradio.hu, attól függően, hogy SMS-ben vagy e-mailben szeretnék ezt elküldeni. Zoltán érdekes felvetése a következő: alkoholmentes sör. Ha már veszünk, akkor legyen alkoholos, hiszen az az igazi sör. Miért próbáljuk eljátszani egy üdítővel, hogy a sörre hasonlít, főleg, hogyha az kicsit fölé is van árazva? Én ezzel tudok menni, bár olyan ízesítések jöttek ki az elmúlt időszakban, hogy nem biztos, hogy üdítőben megtalálnád, de attól az még nem sör. Ez teljesen igaz. Az érzetét talán megadja valakinek, úgy a hatását, hogy fogja a dobozt, és nem tudom, de tényleg jogos. Vajon miért fizetünk alkoholmentes sörért? Hát, amit Joe ír nekünk, az is érdekes: borra való. Sok-sok kérdőjellel. A pincérnek az a dolga, hogy kihozza az ételt. Az orvosnak az a dolga, hogy embereket gyógyítson, stb. Miért fizetünk borravalót? Ez egy érdekes kérdés, és még Barbival annak idején csináltunk is műsort erről, hogy kell-e borravalót adni, mennyit illik, stb. Szerintem egy étteremben azért, hogyha nagyon kedves a kiszolgálás, segítőkész a pincér, akkor mindenképpen illik adni. Vagy egy pizzaházhoz szállításnál, hogyha mondjuk nem csak az van, hogy bedobja a kapun, hanem fölhozza az emeletre a pizzánkat, azért már jár egy kis borravaló, mert azért nem feltétlenül az a feladata, hogy elvigye az ajtóig. De igen, közben a kérdés is jogos, hogy az a dolga a pincérnek, hogy kihozza az ételt. Akkor meg miért? Hiszen ezért kapja a fizetését. Bár én hallottam olyan helyről is, nem is túl távol innen, hogy próbáltak úgy működni, hogy csak a borravalót kapja meg a pincér, és nem kap más fizetést. Na, ilyen helyeken viszont tényleg fontos, hogy kapjon borravalót szegény pincér. Nem tudom, hogy így vannak-e. Minden esetre akkor az adásban, amit említettem az előbb, Barbival arra jutottunk, hogy igenis illik, egy bizonyos százalékot azért illik adni, ezt amúgy a helyek, szórakozó helyek, vagy kocsmák, vagy éttermek is belekalkulálják valamennyire a működésbe, de akkor sem érheti szó a ház elejét, hogyha valaki nem ad. De igen, nagy kérdés, hogy felesleges-e a borravaló, vagy nem. Ebben jobban nem menjünk bele. Azt írja nekünk Marianna, hogy Szoli, Cigi és Jóslás. A szoláriumról meg nem beszéltünk. Hát igen, az ember azt is megtehetné, hogy akár kifekszik a napra és lebarnul, de sokan ezért főleg a téli időszakban fizetnek. Volt olyan időszak, hogy én is jártam, mostanság már nem igazán fontos, úgyhogy nem. Richard pedig azt írja nekünk, hogy Mirelit Nokedli. Na, azt még nem ettem. Ettem már olyan nokedlit, ami így előre van gyártva, de ez csak hűtött volt, nem volt lefagyasztva. És nem is volt olyan rossz, de hogy Mirelit Nokedli, amikor hogy is olvasztam ki, azt pontosan nem is tudom elképzelni, azt ki kell sütni, és akkor úgy. Én még nem hallottam ilyenről, de Richard szerint felesleges, úgyhogy higgyünk neki. Hogy mi felesleges még a kedves hallgatók szerint, az az utolsó blogból kiderül, ugyanis a kérdésünk: mi az, amiért emberek pénzt adnak, és nem érti, hogy miért. Hamarosan visszatérünk néhány zene után.
1: Ceglit Rádió! Ceglit Rádió! 92.5. Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
1: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

végéhez közelít a mai adásunk, kedves hallgatók, önök a Ceglét hangját hallhatják, az FM 92-t, pontosabban hallhatják, de hallgatják, ezt akartam mondani, majdnem sikerült is. A lényeg az, hogy zárul a mai műsorunk, az utolsó néhány üzenet még sorra került, de senki ne aggódjon, mert hogyha nem fért bele esetleg az üzenete, akkor a következő alkalommal, mert hogy lesz folytatás a műsornak, biztosan bele fog férni. Nem holnap folytatjuk a műsort, ugyebár a Ceglét hangjánál megszokhatták, hogy minden nap más témával jövünk, de előbb-utóbb visszatér majd ez a téma is, mert úgy néz ki, hogy szerencsére elég népszerű volt. A további üzeneteink áram. Ezt Mónika írta nekünk, és tulajdonképpen én azt értem, hogy az áramért miért fizetünk, azért az annyira az életünk része ma már, hogy nem is nagyon tudnánk nélküle működni a rádiót is, hogyan hallgatnák a kedves hallgatók, vagy hogy írnának nekünk üzenetet a 0635-92-92-ös SMS számra áram nélkül, vagy ha esetleg úgy érti Mónika, hogy ingyenesnek kéne lennie, azt még talán úgy el tudom fogadni, de közben valahol valamilyen cégek meg ebből élnek, úgyhogy ezt értem. Levente azt írja, hogy alkohol, cigi, műszempilla. Igen, a cigi az visszatérő, ahogy Marian is ezt írja, cigi, büdös dezodor, kacsacsőr, arcfeltöltés, gyerekeknek festett haj, smink. A gyerekeknek tényleg nem értem, miért festik a haját, nem tudom, ha egy nagyobb, egy tinédzser, akkor talán esetleg, bár nekem is volt fiatalkoromban festve a hajam, még az emós korszakomban volt egy ilyen, nagyon-nagyon régen. A büdös dezodor, hát ugye most ezt úgy érti Marian, hogy minden dezodor az, tehát kár magunkra illatot fújni, vagy bármilyen dezodort, vagy szagot, azt nem tudom, ez nem derül ki, de minden esetre ezt írta, és köszönjük szépen. Aztán itt van a plasztikai műtét, amit Tamás küldött nekünk, és hát ezzel is több helyen egyet tudok érteni, de erről is korábban volt szó a műsorban. És akkor nézzük a legvégére egy jó hosszú üzenet. Szilikon száj, mell, fenék, botox, szürke falfesték, túlárazott ruhák, olyan autó, ami nem fogyaszt jól, repjegy, sok feladott fogyásszal, tudatmódosítószerek, több vállalkozás vásárlása, mint amennyi rendelkezésre áll, drágább telefon, divat, sorolhatnám. Ezzel szemben másnak nyilván az én dolgaim is ilyenek, elektromos cigihez likvid, 20. társasjáték, nem számolom hányadik tornacipő, ha minden egyforma lenne, az nem lenne túl jó. És ez akár lehet is a műsorunk végkövetkeztetése, köszönjük szépen az üzenetet, mert hogy igen, lehet, hogy amiket te veszel meg, az másnak tűnik olyan felesleges dolognak, amire nem költene pénzt. De hát így működünk, és pont ezért érdekes ez a műsor, és pont ezért lesz folytatása is hamarosan. Remélem, hogy akkor is velünk tartanak. Vörös Nandi most egyelőre köszöni megtisztelő figyelmüket. Találkozunk holnap egy másik témával. Addig is mindenkinek további jó rádiózást, a viszonthallásra. FM

0: kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sőt, mi több, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást, meg zseniális hétvégét. A mikrofonnál most már Süveges András, este hatig így lesz ez, kisebb-nagyobb megszakításokkal. A jó reggelt szeglét mindjárt indul, már is mutatom, hogy mivel. Ezzel a dallal indítom a következő egy óra hosszát, tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, változik a H5-ös hév közlekedése, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A Budapesten akkreditált nagyköveteket fogadta a külügyminiszter. Orbán Anita közösségi oldalán azt írta, fontosnak tartja, hogy a partnerek és a szövetségesek lássák, Magyarország nyitott, kiszámítható és párbeszédre kész külpolitikát kíván folytatni. A miniszter úgy fogalmazott, a külügyminisztérium új korszakában ismét a diplomácia, a kölcsönös tisztelet és az együttműködés kerül a középpontba. Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte elbontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. A tájékoztatón elhangzott, hogy a várban zajló kormányzati beruházásokról társadalmi és szakmai konzultáció kezdődik, befejezetlen épület nem marad. Visszatér a pénzügyminisztérium a József Nádor térre az Alpár Ignác tervezte épületbe, jelentette be közösségi oldalán a tárca új vezetője. Kármán András hangsúlyozta, célja, hogy párbeszédre és konstruktív eszmecserére, egyeztetésekre nyitott, magas szakmaisággal és hatékonyan működő tárcát építsenek. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett táron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Változik a H5-ös hév közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótló buszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betét járatok Békásmegyer és Pomász között járnak majd. Ma rendezik a futókörök napját. A rendezvényen a résztvevők nem csak saját egészségük érdekében gyűjthetik a kilométereket, de városukért is versenyezhetnek. Az elmúlt évek egyik népszerű közösségi szabadidős sporteseménye 25 városban várja az érdeklődőket. A helyszínekről a szabadidős sportesemény szervezők országos szövetsége online felületein lehet tájékozódni.
1: Az időjárásról.
2: Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A Dunántúlon tartós esőre, keleten záporokra, zivatarokra számíthatunk. A szél megélénkül. Napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kávéval átítatott energiától duzzadó friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást, meg remek hétvégét. Süveges András vagyok, a műsorvezető. Folytatjuk a jó reggelt Ceglédet a Ceglédia kedvenc dalaival, nem sokára fontos hasznos információkkal, programajánlóval, lapszemlével, a csillagok üzeneteivel, és persze foglalkozok majd a mai nappal is, azaz május 16-ával szombattal, ezért is füleljenek rám.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. A Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, hogy a kamion tilalom ma este 10 órától holnap vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Itt a 92-tön a Ceglid Rádióban, kedves hallgatók, most jönnek a legfrissebb információk, aztán visszatérek majd a dalokkal. Itt a jó reggel Ceglidben, maradjanak velem!
1: Ceglid Rádió. Hírek a Ceglid Rádióban.
2: Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, változik a H5-ös hév közlekedése, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A Budapesten akkreditált nagyköveteket fogadta a külügyminiszter. Orbán Anita közösségi oldalán azt írta, fontosnak tartja, hogy a partnerek és a szövetségesek lássák, Magyarország nyitott, kiszámítható és párbeszédre kész külpolitikát kíván folytatni. A miniszter úgy fogalmazott, a külügyminisztérium új korszakában ismét a diplomácia, a kölcsönös tisztelet és az együttműködés kerül a középpontba. Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte elbontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. A tájékoztatón elhangzott, hogy a várban zajló kormányzati beruházásokról társadalmi és szakmai konzultáció kezdődik, befejezetlen épület nem marad. Visszatér a pénzügyminisztérium a József Nádor térre az Alpár Ignác tervezte épületbe, jelentette be közösségi oldalán a tárca új vezetője. Kármán András hangsúlyozta, célja, hogy párbeszédre és konstruktív eszmecserére, egyeztetésekre nyitott, magas szakmaisággal és hatékonyan működő tárcát építsenek. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett táron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Változik a H5-ös hév közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótló buszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betét járatok Békásmegyer és Pomász között járnak majd. Ma rendezik a futókörök napját. A rendezvényen a résztvevők nem csak saját egészségük érdekében gyűjthetik a kilométereket, de városukért is versenyezhetnek. Az elmúlt évek egyik népszerű közösségi szabadidős sporteseménye 25 városban várja az érdeklődőket. A helyszínekről a szabadidős sportesemény szervezők országos szövetsége online felületein lehet tájékozódni.
1: Az időjárásról.
2: Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A Dunántúlon tartós esőre, keleten záporokra, zivatarokra számíthatunk. A szél megélénkül. Napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Én Süveges András vagyok. Azonnal folytatjuk a reggeli műszakot, a jó reggel Ceglédet, a Ceglédia kedvenc dalaival. Nem sokára pedig visszatérek, és pár programot ajánlok a tisztelt publikum figyelmébe, és persze szokás szerint szólok majd az időjárásról is. Tartsanak velem.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.
2: I

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: 1526. augusztus 29-e, előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 3195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyik kép és hangfelvétel készül. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapítvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-59-89-es számon, vagy a 30-as 406-26-81-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld szegli családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától mindenkit szeretettel várnak. Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen, Albertilsán és Cegléd-Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék, zenés, illetve gasztro eseményekkel. A Ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel hamarosan folytatjuk. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén az időjárás, illetően holnap vasárnap sokfelé fordulhat elő eső, zápor az országban. A Dunától keletre több tájegységünkön zivatarok is kialakulhatnak, de nyugaton már szárazabb időre van kilátás, és ott helyenként rövidebb, hosszabb időszakokra a nap is kisüthet. Élénk, erős, a Dunántúlon többfelé viharos lesz az északi-északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul, napközben 11-23 fokot mérhetünk, észak-keleten és keleten lesz melegebb az idő, tehát vasárnap. Hétfőn a Dunántúlon számottevő csapadék nem valószínű, és több órára a nap is kisüthet. A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és többfelé kialakulhat eső, zápor, néha zivatar is. A Dunántúlon és a középső tájakon élénk, helyenként erős lesz az északnyugati szél. Hajnalban 4 és 12, napközben pedig 16 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden a napos gomoly felhős időben többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szelet elsősorban a Dunántúlon és a középső tájakon kísérhetik élénk széllökések, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként pára köd képződhet, kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 18-23 fokot mérhetünk.
1: Szegli.

0: kedves hallgatók, azon a mutatom, mivel indul a következő egy óra hossza. Hírek után azon a Taylor Swift énekel nekünk. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
3: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot. További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, ma van a lisztérzékenység világnapja, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte el bontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helyekerítésnek a középületek körül. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatotta a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósvai Mihállyal a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Ma van a lisztérzékenység világnapja, 2005 óta rendezik meg. A lisztérzékenység más néven cöliákia autoimmun betegség, az érintetteknél a glutén fogyasztása különféle súlyos tüneteket okoz. A világnap célja felhívni a figyelmet arra, hogy a betegség gyanúja esetén fontos a mielőbbi diagnózis, és szükség esetén a szigorú gluténmentes diéta betartása. Országos állateledelgyűjtő akciót szervez hétvégén a Spár Magyarország és az Országos Állatvédő Őrség Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. Ma és holnap 10 és 16 óra között az Interspár áruházakban állateledeleket és állatok gondozásához szükséges termékeket lehet vásárolni és átadni az önkénteseknek. A hétvégén ismét megrendezik Balatonfüreden az ország egyik legnagyobb veterán autósereg szemléjét, a Concordia Elegance-t. A rendezvényen egyebek közt veterán és klasszikus kategóriájú járműveket láthat a közönség. A látogatók több járművet tesztvezetésen is kipróbálhatnak. Múzeumkerti sétákkal, családi programokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket ma és holnap a múzeumok majálisán. A fővárosban a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében több mint 100 kitelepülő múzeummal és kiállító helyjel ismerkedhetnek meg a látogatók, akik interaktív bemutatókon, tárlatvezetéseken vehetnek részt.
2: Az időjárásról.
8: Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A szél a Dunántúlon megerősödik, napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Késő este 10-16 fok várható.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Folytatjuk azonnal a jó reggelt Szegléd a dalokkal, nem sokára pedig visszatérek a lapszemlével. Maradjanak velem!

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk lapszemlével, kedves hallgatók, itt a 92-től a Cegléd Rádióban, mégpedig a borsonline.hu felülettel. A Bors 5 gyötrelmes év súlyos előzményeinek kronológiáját szedte össze. A Kacsánbak gyilkosság szövevényes ügyén nőtte ki magát, melynek szálai egészen 2009. szeptemberig vezetnek vissza. A történet pikantériája pedig az, hogy a brutális gyilkosság ügy egyik vádlottja Curtis testvére. 2021. május 11-én egyik pillanatról a másikra hullott darabokra a Széki család és benne Curtis élete. Aznap hajnalban a TEK és a Nemzeti Nyomozóiroda emberei rajtaütöttek a rapper testvérén, S. Lajoson, akit Katzenbach Imre meggyilkolásával gyanúsítottak. De mi történt pontosan 12 évvel a letartóztatás előtt? 2009. szeptember 28-án nyoma veszett az egykori futballistának, Katzenbach Imrének, aki akkoriban veszélyes emberek között mozgott. A neve felmerült az Eklis botrányként elhíresült korrupciós és gazdasági bűncselekmény kapcsán. A nyomozók szerint erről is túl sokat tudhatott, ezért kellett őt végleg elhallgattatni. A nyomozók éveken át keresték az eltűnt focistát, míg nem 2020. október 22-én megtalálták Katzenbach Imre földi maradványait Baranya Jenő közelében, ahol gyilkosai elásták a holttestét. Alig fél évvel később tartóztatták le az ügy kapcsán Curtis testvérét, akit meggyanúsítottak a gyilkosság elkövetésével. A rapper édesanyja így emlékszik vissza történtekre. Azt a napot ne is kérdezd. Először azt hittem, hogy hülyéskednek, hogy valami vicc az egész. A TV2-t szoktam nézni, hiszen ha Attilával van valami, az mindig ott megy. Őszintén megmondom, agyam sem volt. Azt sem tudtam, melyikőjüket hívjam fel. Végül Tibi mondta el, hogy igaz, de ő is ugyanúgy eszméletlen volt, mint én. Azt sem tudtuk, mi újság van, mesélt a lapnak a Széki testvérek édesanyja. Természetesen Curtis is gyakran megszólalt az 5 éve tartó és most fordulópontra jutott büntetőper alatt. A rapper nem csupán az ítéletre váró és szabadságától megfosztott Lajos miatt aggódott, de féltette édesanyját is, aki érthetően nehezen viselte a családot sújtó szörnyűségeket. Édesanyánk az évek alatt nagyon megsínlette lelkileg és egészségügyileg is ezt az ügyet. Tegnap is beszéltünk, és gyakorlatilag végig sírta az estét, mondta a Borsnak Curtis még korábban. 2022-ben elkezdődött a tárgyalás sorozat, melynek során egymást követték a drámai helyzetek. Titkos vallomások, ellentmondásos tanúk és feszült szóváltások jellemezték az elsőfokú tárgyalások menetét. Curtis pedig, ha csak tehette, ott volt a bíróságon, hogy támogassa testvérét, akinek ártatlanságában mindvégig hitt. Amikor ártatlanul ott ülsz és egy életfogytigla van a nyakad fölött, az hát kétségbe van esve. Tudtuk, hogy az ügyészség ezt az ítéletet fogja kérni, de beszéltem vele telefonon és mondta, hogy amikor ezt kimondták, megremegett a térde. Én nagyon bízom az igazságszolgáltatásban, nyilatkozta a rapper, miután kiderült, hogy az ügyészség életfogytiglani szabadságvesztést kért a Katzenbach gyilkosság három vádlottjára, köztük a testvérére. Végül elérkezett 2025. március 27-e, amikor az elsőfokú eljárásban elhangzottak az utolsó szójogán tett nyilatkozatok. S. Lajos ekkor is tagadta bűnösségét, azt mondta, semmi köze a gyilkossághoz és hogy ártatlanul ül a vádlottak padján. Ezt követően április 7-én a bíró kimondta a lesújtó ítéletet, mindhárom vádlottat bűnösnek mondták és életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték. Curtis bátyjának esetében azzal a kitétellel, hogy legkorábban 27 év elteltével bocsátható feltételesen szabadlábra. Curtis ekkor nem volt jelen a tárgyaló teremben, hiszen az Ázsia Express forgatásán vett részt az akkor még menyasszonyával, Judyval. A védelem természetesen fellebbezett, és így az ügy másodfokra került fővárosi ítélő táblára. Kezdődött a bizonyítékok újraértelmezése, a tanúk vallomásainak újbóli áttekintése, ez pedig újra a reményt adott Curtis és természetesen a teljes Széki család számára. Hamarosan el is kezdődött a másodfokú tárgyalássorozat, ami előtt a rapper újra megszólalt a lapnak. Hogy pontosan mit mondott és ebben a pillanatban hol jár az ügy, ez is kiderül természetesen a borsonline.hu felületről.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4.
2: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58. Egy este, ahol a magyar jazz legendái találkoznak. Berki Tamás és a Sárik Péter Trió koncertje május 25-én este 19 órakor a Kossuth Művelődési Központ színpadán. Nem csak egy koncert, egy 80. születésnapi örömzene, fonogramdíjas dalok, jazz standardek és a Hintaló album legsikeresebb szerzeményei egy esten. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu. A koncert az MKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tiktak Boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu. Ne maradj le a májusi rendkívüli Opel villám ajánlatokról! Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek akár 2 millió 600 000 forint extra kedvezménnyel, 8 év garanciával és fix akár 2,99%-os THM finanszírozással. Fix költség, okos döntés, amikor valóban megéri lépni. Most autóbeszámítással még többet érhet jelenlegi autója. Opel. Minőség, ami nem kér magyarázatot. Ceglédi Opel Gyulai. Cegléd külső körösi út 4.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
4: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a nemzetisport.hu oldalal. Az Eto várja kedvezőbb helyzetből az NB1 utolsó játéknapját, nyilván fociról van szó. A győriek nyernek Kisvárdán, ővék az arany. Minden más esetben a Ferencvárosnak is lehet esélye az első helyre. Bánáti Kevin a Ferencváros ellen győztes gólt szerző támadó hosszú utat tett meg az Etóban az elmúlt két évben. Azt szeretné, ha a bajnoki trófea felemelésével érne véget az utazás. A győriek játékosával

0: Mohai Dominik beszélgetett. A ferencvárosi Romance Achillesin sérüléséből felépülve már amiatt aranyérmesnek érzi magát, hogy fájdalom nélkül futballozhat, de azt tenni igazán emlékezetesi a visszatérését, ha a MOL Magyar Kupa megnyerése után megvédeni a bajnoki címét a Ferencvárossal. A zöldfehérek légiósát Borsos László kérdezte. Érvezniük kell a tornát az esztergomiaknak. Az Esztergom balátlövője Varga Emilia szerint úgy kell örüljenek egymás góljainak és jó megoldásainak a házigazda Dijon elleni kézilabda Európa Liga elődöntőben, hogy jelezzék, nem ijednek meg semmitől, ezzel elvehetik az ellenfél kedvét, Papp Bálint helyszíni berangozóját olvashatják ezügyben a portálon. A csapat készen áll, kezdődhet a világbajnokság. Az Elit VB-t megelőző utolsó keményedzését is megtartotta Majoros Gergely és stábja a magyar férfi jégkorong válogatottnak pénteken délután. Az intenzív gyakorlás jó hangulatban telt, és mindenki készen áll az első erőpróbára Finnország ellen. Kapolcsi Szabó Bence zürichi beszámolóját olvashatják, tehát a portálon is, persze az újságban. Ligeti Richard azt nyilatkozta, hiszek abban, hogy a munkám eredményes lehet. A Magyar Birkózók Szövetsége pénteken bejelentette, hogy a folytatásban nem Martin Gábor, hanem Ligeti Richard irányítja a női válogatottat. A szakemberrel Krasznai Bence beszélgetett. Ezt is olvashatják a portálon, a nemzetisport.hu oldalon, és persze az újságformátumban is.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
0: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, reklámok után folytatjuk először is a friss információkkal, utána meg a Ceglédiek kedvenc dalaival. Tartsanak velünk!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Drágám, megjött az új Európetrol étlap. Tudom, tudom, valami újat ennél, de legyen ütős, igaz? Figyelj csak, van új kalabriai csípős pizza, és hothani pepperoni is. Igen, jól hallod, mézes csípős. És képzeld, az árak is szuperek. A Smashburger csak 2490, a pizzák már 2699 forinttól indulnak. Sőt, most minden pizza mellé ajándék szikszó jár. Én már rendelem is hozzá a hideg eperkrémlevesemet. Hogy hol találod? Európetrol étterem, Cegléd. Nézd meg az étteremcegléd.hu-n, vagy tárcsázd a 0630 501 01 18-as számot.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
7: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
8: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
9: Goldigeri vagyok, a repterő kutya.
7: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörösmarty téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Veronaki és Goldigeri, fellépnek a Langaléta Garabanciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a pusztabusszal, és hozzátok magatokkal a repoharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu. Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, ma van a lisztérzékenység világnapja, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte el bontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helyekerítésnek a középületek körül. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatotta a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósvai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Ma van a lisztérzékenység világnapja, 2005 óta rendezik meg. A lisztérzékenység más néven cöliákia autoimmun betegség. Az érintetteknél a glutén fogyasztása különféle súlyos tüneteket okoz. A világnap célja felhívni a figyelmet arra, hogy a betegség gyanúja esetén fontos a mielőbbi diagnózis, és szükség esetén a szigorú gluténmentes diéta betartása. Országos állateledelgyűjtő akciót szervez hétvégén a Spár Magyarország és az Országos Állatvédő Őrség Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. Ma és holnap 10 és 16 óra között az Interspár áruházakban állateledeleket és állatok gondozásához szükséges termékeket lehet vásárolni és átadni az önkénteseknek. A hétvégén ismét megrendezik Balatonfüreden az ország egyik legnagyobb veterán autósereg szemléjét, a Concordia Elegance-t. A rendezvényen egyebek közt veterán és klasszikus kategóriájú járműveket láthat a közönség. A látogatók több járművet tesztvezetésen is kipróbálhatnak. Múzeumkerti sétákkal, családi programokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket ma és holnap a múzeumok majálisán. A fővárosban a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében több mint 100 kitelepülő múzeummal és kiállító helyjel ismerkedhetnek meg a látogatók, akik interaktív bemutatókon, tárlatvezetéseken vehetnek részt.
2: Az időjárásról.
10: Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A szél a Dunántúlon megerősödik, napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Késő este 10-16 fok várható.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, este 6-ig lehetünk együtt kisebb-nagyobb megszakításokkal, azért fogalmaztam így, mert jelentkezik ma is hétvégi válogatásom, majd 12 óra után 4 beszélgetéssel. Na de most folytatjuk dalokkal, nem sokára programajánlóval. Maradjanak velem!
1: Ceglédrádió FM 92.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fiam piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a Fiatal Alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természetközeli összművészet hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a ceglédi táncegyüttes és a rocksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfaji sokszínűség érdekében a Természetesen Művészet című kiállításukon megjelenő cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor. Ugye korábban említettem, a Természetesen Művészet című kiállításról van szó. Május 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána a textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között rocksuli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkos Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknik kosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pixis Delikát természetesen természetes rágcsánivalóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye kuka@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd Város Önkormányzata.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel hamarosan folytatjuk. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén az időjárás, illetően holnap vasárnap sokfelé fordulhat elő eső, zápor az országban. A Dunától keletre több tájegységünkön zivatarok is kialakulhatnak, de nyugaton már szárazabb időre van kilátás, és ott helyenként rövidebb, hosszabb időszakokra a nap is kisüthet. Élénk, erős, a Dunántúlon többfelé viharos lesz az északi-északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul, napközben 11-23 fokot mérhetünk, észak-keleten és keleten lesz melegebb az idő, tehát vasárnap. Hétfőn a Dunántúlon számottevő csapadék nem valószínű, és több órára a nap is kisüthet. A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és többfelé kialakulhat eső, zápor, néha zivatar is. A Dunántúlon és a középső tájakon élénk, helyenként erős lesz az északnyugati szél. Hajnalban 4 és 12, napközben pedig 16 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden a napos gomoly felhős időben többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, az északi-északnyugati szelet elsősorban a Dunántúlon és a középső tájakon kísérhetik élénk széllökések, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként pára köd képződhet, kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 18-23 fokot mérhetünk.
1: FM 92 Ősz, Ceglédi Rádió.

0: Bemutatom azon a kedves hallgatók, hogy mivel indul a reggeli műszak harmadik felvonása. Után azonnal játszom a Turn the Lights Off című közös ismerőst. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vénica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
6: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A Cegléti mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Cegléti mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
7: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
6: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Cegléri márka kereskedésünkben.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, ma van a lisztérzékenység világnapja, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte el bontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést, ezt a Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Pétvári Bence, a KDNP frakció vezetője közösségi oldalán úgy reagált, a kormányzati támogatás megvonásával meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése, az alapítvány kuratóriuma pedig mielőbbi párbeszédet sürget a kormánnyal. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatotta a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósvai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Ma van a lisztérzékenység világnapja, 2005 óta rendezik meg. A lisztérzékenység más néven cöliákia autoimmun betegség, az érintetteknél a glutén fogyasztása különféle súlyos tüneteket okoz. A világnap célja felhívni a figyelmet arra, hogy a betegség gyanúja esetén fontos a mielőbbi diagnózis, és szükség esetén a szigorú gluténmentes diéta betartása. Változik a H5-ös hév közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Battyányi tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. Múzeumkerti sétákkal, családi programokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket ma és holnap a múzeumok majálisán. A fővárosban a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében több mint 100 kitelepülő múzeummal és kiállító helyjel ismerkedhetnek meg a látogatók, akik interaktív bemutatókon, tárlatvezetéseken vehetnek részt.
9: Az időjárásról.
10: Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A szél a Dunántúlon megerősödik, napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Késő este 10-16 fok várható.
9: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki, a Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, hogy a kamion tilalom ma este 10 órától holnap vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
6: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
9: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kávéval átitatott energiát oldozadó friss vidám habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, meg jó rádiózást és remek hétvégét, én Süveges András vagyok, most folytatjuk dalokkal a jó reggelt Ceglédet, a Ceglédia kedvenceivel, nem sokára pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, ezért is hallgassanak rám.
1: Jó reggelt, Cegléd!
2: Jó reggelt, Cegléd!

0: Már is folytatjuk itt a 92-tön a csillagok üzeneteivel. A mai nap vezér gondolata, mondata, mottója az, hogy amikor a siker ott kopogtat az ajtódon. Na mindjárt kiderül, hogy miért ez az. Kos, ma hiába tárul fel előtted egy új lehetőség, nem biztos, hogy élni is akarsz vele. Talán egy belső hang arra figyelmeztet, hogy még nincs itt az ideje a döntésnek. Ha ezt érzed, valóban ne tégy semmit. Csak is akkor változtass az életmódodon, ha azt érzed, itt van az ideje. Hamarosan eljön az is, ne aggódj. Bika, vannak akikkel kapcsolatban úgy érzed, nagyon sok bepótolni valótok van, és talán ma meg is nyílik a lehetőség, hogy lépéseket tegyél ez irányban. Igyekezz megadni a módját a dolgoknak, de túlzásokba azért ne es. Tedd emlékezetessé az ismét együtt eltöltött időt. Ikrek, az utóbbi időben talán úgy érezted magadat, mintha egy sűrű köt ereszkedett volna köréd, mely rátelepedett az elmédre is, és nem nagyon találtad a kiutat ebből az unalmas szürkeségből. Ma azonban utat törhet magának a napfény, tisztában látsz és végre el is indulhatsz újra felfedezni, élvezni a világot magad körül. Rák! Ma valaki olyat mond vagy tesz, amelytől kellemetlenül érzed magadat. Legyen az igazságtalan kritika, vagy ez, vagy sértés, igyekezz minél kevésbé látható módon tudomást venni róla. Hidd el, egy provokációt azzal lehet a legjobban kivédeni, ha amennyire csak lehet figyelmen kívül hagyod, így nem tudja elérni a célját. Oroszlán, az emberek általában szinte mindenben szakértőnek hiszik magukat, és ezt mostanában te is megtapasztalhatod. Mindenkinek van véleménye, sokszor olyan kérdésekről is, amelyek komoly tudományos hátteret igényelnének. Neked azonban nem kell ezeket figyelembe venned, csak is megbízható forrásból tájékozódj, és ne hagyd, hogy a tudattalan tömeg befolyásoljon. Szűz, az elmúlt időszakban lehet, hogy te magad is külső hatásra téves következtetéseket vontál egy kialakult helyzetről, és most talán emiatt kellemetlenül érzed magadat. Nem a gyengeséggel azonban a valaki képes változtatni a véleményén, ha a sors úgy hozza. Ez inkább az egészséges lélek jellemzője. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
2: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
4: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
1: Reklámot hallottak.
5: Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, néha kimondott szónak sokkal nagyobb ereje van bármely tettnél, és ma ezt

Most ugyanis saját magaddal kell törődnöd, mert ha az energiádat elpazarolod, végül hosszú távon bajba kerülhetsz. Vállald hát fel ezt most, ha kell, még feszültség árán is. Bak, lehet, hogy ma reggel felkelve nem pontosan azt a képet láttad magadról a tükörben, amit szerettél volna, de hidd el, nincs semmi probléma a külsőddel, a gond a fejedben van. Azzal, ahogyan önmagadat látod, talán az elmúlt napokban kicsit megcsappant az önbizalmad, de hidd el, ez csak átmeneti jelenség. Ma ugyanis vár rád egy pozitív hír, egy siker, és egy csapásra megváltozik. Minden. Vízöntő. Lehet, hogy az elmúlt napokban kicsit nyomott volt a hangulatod, de ez talán elsősorban a külső tényezőknek volt köszönhető, ma azonban változhat a helyzet. Minden arra mutat ugyanis, hogy ma kisüt rád a nap minden értelemben. Jó hírek, sikerek és kedvező új feltételek várnak. A legnagyobb gondod az lehet, melyiket választ az utóbbiak közül. És végül halak, ma ne bízd meg elsőre teljesen a saját értékítéletedben sem, mert előfordulhat, hogy csalódni fogsz. Legyen meg benned a kétel, hogy nem látsz mindent, nem mondj le következtetéseket meggondolatlanul. Különösen akkor legyél óvatos, ha valaki láthatóan nagyon szeretne meggyőzni téged valamiről. Elemezd a helyzetet, és dönts később. Mára ezt üzenték a csillagok.

0: Helyi információt első kézből.
1: Közös ismerőseivel elutazom, elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre utca 22 szám alatt.
2: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, itt a 92-tön a Ceglid Rádióban, a Jó reggelt Ceglidet, már is folytatjuk a friss infókkal, utána majd később a dalokkal. Tartsanak velünk!
1: Ceglid Rádió. Hírek a Ceglid Rádióban.
2: Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, ma van a lisztérzékenység világnapja, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte el bontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést, ezt a Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Pétvári Bence, a KDNP frakció vezetője közösségi oldalán úgy reagált: a kormányzati támogatás megvonásával meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése, az alapítvány kuratóriuma pedig mielőbbi párbeszédet sürget a kormánnyal. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatotta a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósvai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Ma van a lisztérzékenység világnapja, 2005 óta rendezik meg. A lisztérzékenység más néven cöliákia autoimmunbetegség, az érintetteknél a glutén fogyasztása különféle súlyos tüneteket okoz. A világnap célja felhívni a figyelmet arra, hogy a betegség gyanúja esetén fontos a mielőbbi diagnózis, és szükség esetén a szigorú gluténmentes diéta betartása. Változik a H5-ös hév közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. Múzeumkerti sétákkal, családi programokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket ma és holnap a múzeumok majálisán. A fővárosban, a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében több mint 100 kitelepülő múzeummal és kiállító helyjel ismerkedhetnek meg a látogatók, akik interaktív bemutatókon, tárlatvezetéseken vehetnek részt.
1: Az időjárásról.
2: Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A szél a Dunántúlon megerősödik, napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Késő este 10-16 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál, Süveges András. Reklámok után folytatjuk dalokkal, érkezik például Dash, Youngfly és Azaria közöse, aztán jön majd Olivia Dean is, meg én is jövök, de én énekelni nem fogok. Programot viszont ajánlok, maradjanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
2: Reklámot hallottak! Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: 1526. augusztus 29-e, előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 3-10-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@ceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, kép és hangfelvétel készül. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-59-89-es számon, vagy a 30-as 406-26-81-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától mindenkit szeretettel várnak. Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen, Albertésán és Cegléd Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék, zenés illetve gasztro eseményekkel. A Ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon.
3: Jó reggelt!

0: Kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel hamarosan folytatjuk, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén az időjárás, illetően holnap vasárnap sokfelé fordulhat elő eső, zápor az országban. A Dunától keletre több tájegységünkön zivatarok is kialakulhatnak, de nyugaton már szárazabb időre van kilátás, és ott helyenként rövidebb, hosszabb időszakokra a nap is kisüthet. Élénk, erős, a Dunántúlon többfelé viharos lesz az északi-északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul, napközben 11-23 fokot mérhetünk, észak-keleten és keleten lesz melegebb az idő, tehát vasárnap. Hétfőn a Dunántúlon számottevő csapadék nem valószínű, és több órára a nap is kisüthet. A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és többfelé kialakulhat eső, zápor, néha zivatar is. A Dunántúlon és a középső tájakon élénk, helyenként erős lesz az észak-nyugati szél. Hajnalban 4 és 12, napközben pedig 16 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden a napos gomoly felhős időben többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, az északi-északnyugati szelet elsősorban a Dunántúlon és a középső tájakon kísérhetik élénk széllökések, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként pára köd képződhet, kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 18-23 fokot mérhetünk.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: Azonnal, kedves hallgatók, mivel indul a mai Jó reggelt Szeged utolsó egy óra osztálya? Ezzel a dallal indítom a következő felvonást. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
7: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Zavartalan marad az üzemanyagellátás, hepatitis A járvány alakult ki hajdóhatházon, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést, ezt Magyar Péter jelentette be közösségi oldalán. A miniszterelnök hozzátette, arra kérik a professzort, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza. A Magyar Hang szerint a szerződést elméletben csak mindkét fél egyetértésével lehet megváltoztatni. Ma van a lisztérzékenység világnapja, 2005 óta rendezik meg. A lisztérzékenység más néven cöliákia autoimmun betegség. Az érintetteknél a glutén fogyasztása különféle súlyos tüneteket okoz. A világnap célja felhívni a figyelmet arra, hogy a betegség gyanúja esetén fontos a mielőbbi diagnózis, és szükség esetén a szigorú gluténmentes diéta betartása. Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon. Az önkormányzat tájékoztatása szerint csaknem 20 fertőzött és több száz kontakt személy érintett. A vírus szennyezett vízzel, étellel vagy széklettel terjed. A járványügy fogja kideríteni, hogy ebben az esetben milyen higiénés körülmény állt fenn. A járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezésére. Az érintettek és közvetlen családtagjaik oltást is kapnak. Jubileumi nyílt napot tart ma a Magyar Vöröskereszt. A Nyitott Székház nevű rendezvényre interaktív és szórakoztató programmal készül az idén 145 éves szervezet. Lesznek filmvetítések, társasjátékok és egy különleges elsősegélynyújtó flipper is látható majd. Az érdeklődők a kiállításon megnézhetik a történelmi vöröskeresztes relikviákat, az olvasósarokban pedig több évtizednyi családi lapmagazint és vöröskeresztes képregényt találnak. Ma van a Fény nemzetközi napja, 2018 óta ünneplik arra emlékezve, hogy 1960-ban Theodore Mayman, amerikai mérnök és fizikus, ezen a napon végezte az első sikeres kísérletet az általa épített lézerrel. A nap célja, hogy felhívják a figyelmet a fény szerepére, amely a földi élet és az élővilág egyik alapvető feltétele, az élet alapja.
2: Az időjárásról.
8: Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A szél a Dunántúlon megerősödik, napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Késő este 10-16 fok várható. Vasárnap is marad a borongós, esős idő.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. A Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, hogy a kamion tilalom ma este 10 órától holnap, vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes ébredezést a későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Én Süveges András vagyok, a műsorvezető. Folytatjuk dalokkal, nem sokára pedig egy picit foglalkozok a mai nappal, azaz május 16-ában szombattal tartsanak velem.
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Ceg utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ne maradj le a májusi rendkívüli Opel villám ajánlatokról. Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek akár 2 millió 600 000 forint extra kedvezménnyel, 8 év garanciával és fix akár 2,99%-os THM finanszírozással. Fix költség, okos döntés, amikor valóban megéri lépni. Most autóbeszámítással még többet érhet jelenlegi autója. Opel, minőség, ami nem kér magyarázatot. Ceglédi Opel Gyulai, Cegléd külsőkörösi út 4.
1: Reklámot hallottak.
5: Kedves hallgatók, május 16-a van, tehát a mai napon a múzesek és a botondok ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönthetik János és Simon nevű ismerőseiket is. A Mózes héber eredetű bibliai név jelentése, a vízből kihúzott, kimentett fiú. A botond régi magyar személynév, a buzogány jelentésű bot szó származéka, jelentése buzogányos harcos. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Hamarosan visszatérek születésnapot zenészekkel, zenei évfordulókkal, tartsanak velem!
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei fordulókkal. 37 évvel ezelőtt hunyt el Sammy Davis Jr., afroamerikai énekes, táncos, filmszínész. 71 éve született Hazel O'Connor, a 80-as évek új hullámjának zenésze. 1994-ben ezen a napon díszdoktorrá avatták Stinget. 1971-ben született Simon Katz, angol zenész, a Jamiroquai banda tagja volt egykoron éveken keresztül. 60 éves ma kereken Janet Jackson, 6-szoros Grammy-díjas amerikai popénekesnő, az 1980-es és 90-es évek egyik legsikeresebb előadója. A Jackson család legfiatalabb gyermekeként Los Angeles mellett Encinóban nőtt fel, és először 7 évesen lépett fel. Kezdetben gyerekszínészként és a The Jackson 5 tagjaként, illetve Michael Jackson húgaként vált ismerté. Első albumát 16 évesen jelentette meg az A&M kiadónál. Az áttörést 1986-ban megjelent harmadik Control című albuma hozta meg. Ezzel az albummal kezdődött évtizedeken átívelő együttműködése Jimmy Jam és Terry Lewis producerekkel. Zenéje, mely az R&B, disco, funk és rap elemeit ötvözi, és gyakran használ felrészleteket korábbi dalokból, több stílus kedvelő körében is népszerűvé tette. Innovatív zenei stílusa, koreográfiája és videoklipjei mellett társadalmi tudatosságú dalszövegeiért is elismerést kapott. 1991-ben írta alá szerződését a Virgin kiadóval rekord összegért, ekkor vált a zeneipar egyik legjobban fizetett művészévé. Világszerte több mint 100 millió lemezt adott el, ezzel minden idők egyik legsikeresebb előadója. Az Amerikai Hanglemezgyártók Szövetsége az Amerikában legtöbb lemezt eladó női előadó közt a 11. helyre sorolta 26 millió. A szövetség által minősített albummal a Billboard slágerlistán szereplő 100 legsikeresebb előadót felsoroló listán a 7. helyre került. Nagy befolyással volt a popzene alakulására, számos előadó tartja példaképének. Egyébként 2019-ben beiktatták a Rock and Roll Hall of Fame-be. Janet Jackson tehát a mai napon ünnepli 60. születésnapját. Ő következik.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, még egy nevet meg kell említenünk, ugyanis 1948-ban született Környei Attila zenész, menedzser, producer. Általános iskolai éveiben kezdte el zenei tanulmányait, egyeket hegedülni tanult. A gimnáziumi éveiben a Fradi tornás csapatának tagja volt. 1967-ben nem mellesleg országos bajnokságot nyert. Az érettségi előtt egy sérülés véget vetett sportolói pályafutásának. Első zenekarát egyébként bátyjával, Környei Csabával 68-ban alakították a Ferm együttest. Ma már csak úgy emlegetik a zenészek az együttest, hogy egy igazi sztárgyár volt. A Ferm formáció 74-es felbomlása után Környei Attila pályája a 70-es évek egyik legnépszerűbb pop együttesében, az M7-es együttesben folytatódott. Sikerdalai közé tartozik a Nincs arra szó, Nem lehet boldogságot venni, Félig sem szerelem, és még sorolhatnám. 1982-ben egykori zenész társával, Szikora Róberttel megalakították az Ergo együttest. Az évtized meghatározó együttesévé vált a csapat. Hát szerintem mondhatjuk azt is, hogy évtizedekig az volt, meg még talán ma is az. 1987-ig 4 toplista vezető albumuk jelent meg, most csak a kezdetekről beszélek. Kivételes sikerük bizonyítéka 4 arany, 2 platina és egy gyémánt lemez. Több mint 1 millió eladott példány. A formáció több éven át elnyerte az évzenekar a díjat, és a tagok is hangszereiken dobogósok lettek. 1988-ban Környei Attila kivált az együttesből, de utána még talán egyszer-kétszer visszatért, és talán elsőként az országban pop menedzseléssel folytatta pályafutását. Például ő hozta össze a VIP egykori fiúcsapatot, de az AD Stúdió létrehozója is ő volt. Környei Attiláról beszélünk, aki ma ünnepli tehát születésnapját. Szóba került az Ergo, úgyhogy pontosan ezzel a csapattal folytatjuk azonnal.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, most folytatjuk a legfrissebb infókkal, utána visszatérek a Jó reggel Ceglédben a ceglédiek kedvenc dalaival.
1: Cegléd hírek a Cegléd Rádióban.
2: Zavartalan marad az üzemanyagellátás, hepatitis A járvány alakult ki hajdóhatházon, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést, ezt Magyar Péter jelentette be közösségi oldalán. A miniszterelnök hozzátette, arra kérik a professzort, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza. A magyar hang szerint a szerződést elméletben csak mindkét fél egyetértésével lehet megváltoztatni. Ma van a lisztérzékenység világnapja, 2005 óta rendezik meg. A lisztérzékenység más néven cöliákia autoimmun betegség, az érintetteknél a gluténfogyasztása különféle súlyos tüneteket okoz. A világnap célja felhívni a figyelmet arra, hogy a betegség gyanúja esetén fontos a mielőbbi diagnózis, és szükség esetén a szigorú gluténmentes diéta betartása. Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon. Az önkormányzat tájékoztatása szerint csaknem 20 fertőzött és több száz kontakt személy érintett. A vírus szennyezett vízzel, étellel vagy széklettel terjed. A járványügy fogja kideríteni, hogy ebben az esetben milyen higiénés körülmény állt fenn. A járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezésére. Az érintettek és közvetlen családtagjaik oltást is kapnak. Jubileumi nyílt napot tart ma a Magyar Vöröskereszt. A Nyitott Székház nevű rendezvényre interaktív és szórakoztató programmal készül az idén 145 éves szervezet. Lesznek filmvetítések, társasjátékok és egy különleges elsősegélynyújtó flipper is látható majd. Az érdeklődők a kiállításon megnézhetik a történelmi vöröskeresztes relikviákat, az olvasósarokban pedig több évtizednyi családi lapmagazint és vöröskeresztes képregényt találnak. Ma van a Fény nemzetközi napja, 2018 óta ünneplik arra emlékezve, hogy 1960-ban Theodore Mayman, amerikai mérnök és fizikus, ezen a napon végezte az első sikeres kísérletet az általa épített lézerrel. A nap célja, hogy felhívják a figyelmet a fény szerepére, amely a földi élet és az élővilág egyik alapvető feltétele, az élet alapja.
1: Az időjárásról.
2: Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A szél a Dunántúlon megerősödik, napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Késő este 10-16 fok várható. Vasárnap is marad a borongós, esős idő.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kellőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Én Süveges András vagyok, reklámok után folytatódik a Jó reggel Ceglit, még egy pár perc erejéig tart. Jön majd Zola, a The Pussycat Dolls, itt ez Bob Sinclair is, én is itt leszek, programokat ajánlok, és azt is elmondom, milyen idő lesz a következő napokban, maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
3: Készen állsz egy felejthetetlen pünkösdi vasárnapra? Május 24-én jön a 17. nyitott pince nap Cegléden. Kóstold meg hat borászat legkiválóbb tételeit, és élvezd a tavaszi napsütést egy pohár zamatos borral. Borozz, nevezes, buszjáratok indulnak a Városházától. Találkozzunk a pincéknél. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. 92.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: 1526. augusztus 29-e, előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdabó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény. Ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, mely kép és hangfelvétel készül. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig, helyszín Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapítvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-59-89-es számon, vagy a 30-as 406-26-81-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától mindenkit szeretettel várnak. Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen, Albertésán és Cegléd Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék, zenés, illetve gasztro eseményekkel. A Ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon.
0: Cegléd Rádió FM.

Vendég Lídia kedvenc közös ismerőseivel hamarosan folytatjuk, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén az időjárás, illetően holnap vasárnap sokfelé fordulhat elő eső, zápor az országban. A Dunától keletre több tájegységünkön zivatarok is kialakulhatnak, de nyugaton már szárazabb időre van kilátás, és ott helyenként rövidebb, hosszabb időszakokra a nap is kisüthet. Élénk, erős, a Dunántúlon többfelé viharos lesz az északi-északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul, napközben 11-23 fokot mérhetünk, észak-keleten és keleten lesz melegebb az idő, tehát vasárnap. Hétfőn a Dunántúlon számottevő csapadék nem valószínű, és több órára a nap is kisüthet. A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és többfelé kialakulhat eső, zápor, néha zivatar is. A Dunántúlon és a középső tájakon élénk, helyenként erős lesz az észak-nyugati szél. Hajnalban 4 és 12, napközben pedig 16 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden a napos gomoly felhős időben többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, az északi-északnyugati szelet elsősorban a Dunántúlon és a középső tájakon kísérhetik élénk széllökések, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként pára köd képződhet, kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 18-23 fokot mérhetünk.

0: kedves hallgatók, a mai jó reggel ceglének vége. Mindjárt indul a szombat délelőtt, nálunk ezzel a kiváló felvétellel. Ezt a közös ismerőst játszom azonnal a hírek után. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
6: Hát persze. Hová megyünk? Baja? Szeged? Dunaföldvár?
5: Dehogy, ide a Nádasba.
6: Na de Béla, maga huncut?
5: Jaj, félreért. A Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
7: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
4: Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt Könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon.
8: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
9: Bautrans betonüzeme. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, Semcut minősítéssel.
4: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezése tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
10: Eladnád az ingatlanod?
11: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
10: Bugár Zsanettet.
11: Miért pont őt?
10: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
11: A felkészítésben is segít.
10: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
11: És a kötelező papírok?
10: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
11: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
4: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-95-94. Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
12: Továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Kínába utazik kedden Vlagyimir Putyin. Változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatotta a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósvai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az akadémia székházban. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Nem változott Tajvan biztonsági helyzete és az Egyesült Államok hozzáállása sem a szigethez a pekingi látogatást követően, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump higgadtságra intette a feleket, miközben megerősítette, hogy a Tajvannak szánt több mint 10 milliárd dolláros fegyvereladási csomagot egyelőre nem véglegesítette. Kétnapos látogatásra Kínába utazik kedden az orosz államfő. Vladimir Putyin a kétoldalú kapcsolatokról, a legfontosabb nemzetközi és regionális kérdésekről tárgyal majd Xi Jinping kínai elnökkel. Az orosz államfő a tervek szerint több kétoldalú kormányközi dokumentumot is aláír. És Li Qiang kormányfővel is egyeztet majd. Csak nem a duplájára emelkedett a benzin és a gázolaj ára Kubában. Az árnövekedés ellenére a fővárosban, Havannában szinte az összes töltőállomás zárva tart, mivel a szigetország az amerikai blokkád miatt március vége óta nem kapott újabb kőolaj szállítmányt. Miközben a kubai pénzügyminisztérium az import valós költségeivel indokolta a drágulást, a helyi fekete piacon a hivatalos árak többszöröséért kínálják az üzemanyagot, amit a lakosság nagy része már képtelen megfizetni. Országszerte változatos rendezvényekkel és rendkívüli nyitvatartással készülnek az intézmények a hétfői múzeumi világnapra. A Múzeumok Nemzetközi Tanácsa által indított kezdeményezés idei mottója szerint a múzeumok összekötik a megosztott világot. A világnap programjaihoz kapcsolódva már ezen a hétvégén megrendezik a múzeumok majálisát a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, valamint mától hétfőig egyebek közt a Fővárosi Néprajzi Múzeumban a győri, a nyíregyházi és a szentendrei kiállító helyeken is különleges kulturális élményekkel várják a látogatókat.
2: Az időjárásról.
12: Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. Napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Késő este 10-16 fok várható.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. A Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, hogy a kamion tilalom ma este 10 órától holnap vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban!

0: csodás délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez este hati kisebb-nagyobb megszakításokkal, mert hogy ugye, ahogy már említettem, 12 óra után így beszélgetéssel jön majd hétvégi válogatásunk, de ez kicsit messzebb van még. Folytatjuk most dalokkal, tehát nem sokára pedig a lapszemlével, ezért is maradjanak velem.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Eczek utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Gyereknap a Hobbi áruházban. Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a Ceglédi Hobbi áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc Bohóc és a Rölövé tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákbamacska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 000 forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a Külső Jászberényi út 1 szám alatt. Gyerek nap a Hobbi áruházban. Várunk az egész családdal.
5: Új év, új vasudvar érkezett Cegléde. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt. Igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.

0: Legendái találkoznak. Berki Tamás és a Sárik Péter Trió koncertje május 25-én este 19 órakor a Kossuth Művelődési Központ színpadán. Nem csak egy koncert, egy 80. születésnapi örömzene, fonogramdíjas dalok, jazz standardek és a Hintaló album legsikeresebb szerzeményei egy esten. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu. A koncert az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg.
1: Goldi Geri vagyok, a rappelő kutya.
0: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörösmarty téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Veronaki és Goldi Geri, fellépnek a Langaléta Garabonciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a puszta busszal, és hozzátok magatokkal a repoharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu. Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tiktak Boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fiam piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a fiatal alkotók műhelyében. A fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természet közeli összművészet hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során

0: két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a ceglédi táncegyüttes és a rocksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfai sokszínűség érdekében a Természetesen Művészet című kiállításukon megjelenő Cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam Piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor, ugye korábban említettem, a Természetesen Művészet című kiállításról van szó. Május 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között rocksuli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkossz Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknikkosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pixis Delikát természetesen, természetes rákcsáni valóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye kuka@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd Város Önkormányzata. Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albertirsán és Cegléd-Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon.
1: Cegléd Rádió FM.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is lapszemlével folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a blik.hu oldala. Ahogy mondani szokták, újabb mérföldkőhöz ért Frey Tamás, aki május 21-én tölti be a 60. életévét. Noha, a közkedvelt író és üzletember óckodik az ilyen kifejezésektől, egy kis számvetésre azért kapható volt. A kérdés így hangzik, mármint a Blik újságírójától, alig tudott időszakítani erre a beszélgetésre. Most épp miért siet egyik helyről a másikra? Frey Tamás ezt válaszolta. A ranyomangálás oka most az, hogy hosszú idő után sikerült úgy átrendezni a tulajdonosi viszonyokat a Café Freyben, hogy kiszállt az az üzlettársam, akivel az én megítélésem szerint már nem lehetett volna megvalósítani azokat az elképzeléseket, melyeket én mindenképpen szeretnék a vendégeinkhez és a vásárlóinkhoz eljuttatni. Így most nagyon intenzíven kell foglalkoznom a céggel. Rengeteg elképzelésem van, hogy milyen irányba szeretném vinni a Café Freyt. Én a jelenleginél sokkal egészségtudatosabb Café Freyt képzelek el, mert az elmúlt években én magam sokkal egészségtudatosabb ember lettem, mint korábban voltam. A saját életemben én látom ennek a hasznát, és valahogy azt gondolom, hogy a Café Frey akkor jó, ha önazonos, így ezt át kell formálnunk. Amikor elkezdtük, akkor a kávéházi élmény a televíziós Frey Tamáshoz kapcsolódott, a kalandor sokat utazó tévés újságíróhoz, csak hogy az elmúlt 20 évben én sokat változtam, és ma már nem egy föl-alá rohangáló ember vagyok, hanem sok tekintetben kifinomultabb, érzékenyebb és remélem bölcsebb is. Sok időt töltve Firenzében és a Rivierán lett egy elképzelésem, hogy miképp lehetne a Café Freyben is megjeleníteni mindezt a termékekben és a minőségben. Ez fog most történni. Volt már, hogy elégedette hátra dőlt, kérdezi a Blik újságírója. Frey Tamás azt mondta, örök elégedetlen vagyok. Bemegyek a céghez és mindenkinek elmondom, hogy figyeljetek, 98% rendben van, de most ne értsétek félre, én a 2%-ról fogok beszélni. Szerintem a kritikából lehet tanulni, mármint a segítő szándékú építő kritikából. Előfordult valahogy éppen nem csinált semmit, kérdezi a Blik újságírója. Frey Tamás pedig azt mondta, hát olyan nem nagyon. Tök érdekes, mert már éppen terveztem a következő regényt, már elmentem múzeumokba, tárgyakat és helyszíneket nézegettem hozzá, de most ezt egy picit odébb sodorta ez a lehetőség a cégemnél. Szerintem mindig több elképzelésem van, hogy őszinte legyek, mint amennyi az életembe belefér, pedig nagyon fontos, hogy egyensúlyban maradjunk. Itt van az ujjamon ez az okos gyűrű, ami a nap 24 órájában figyel engem. Mutatja azt is, hogy ma már nem kellene ezt az interjút adnom önnek, mert olyan magas a stressz szintem. Nagy volt a terhelés. Nem az idegesség szinonimájaként kell érteni a stresszt ebben az esetben, hanem úgy, hogy sokkal több mindent magamra rántottam ma, mint kellett volna. Ez a gyűrű folyamatosan monitoroz, látod az eredményeket és az alvás görbétben, látod az oxidációs szintedben, a szívritmusodban, szinte mindenben. Hogy mit mondott még Frey Tamás, a blik.hu oldalon elolvashatják a kedves hallgatók.
0: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a blik.hu oldallal. Varga Viktornak, igen, az énekesnek, az édesapja sem hétköznapi figura. Jelenleg alig van fix bevétele, de nem csak ezért teszik főleg frissen elhullott állatokat, tulajdonképpen az út mentén talált dögöket. Jaj, szörnyen hangzik. Pontosan tudja, hogy melyiket lehet még elfogyasztani, valószínűleg a dzsungel közepén is feltalálná magát. Eleve úgy él, mint egy túlélő, minimalizálta abszolút a költségeit. Negyedállásban dolgozik, és csak azt teszi, amit az útszélén talál, még friss dögöket is. A suliban a tanártársai szólnak neki, hogy hol látta két egyházánál valami állatot, ő meg érte megy. Ha még vérzik, akkor megeszi, mellé otthon termeszti a zöldséget, magyarázta Varga Viktor, az elképet Hajdú Péternek, akkor ezek szerint Hajdú Péternek volt a vendége Varga Viktor. Szarvast, őzet nyilván nem élik összeszedni, akkor szólni kell elvileg a vadászoknak, de ha lát egy fácánt vagy egy nyulat az útszélén, azt összeszedi, megeszi, de csak ha még véres, mert akkor legalább tudja, hogy baleset és nem betegség végzett az állattal. Tisztában van azzal is, hogy meddig lehet elfogyasztani, hogyha már nem friss a tetem, akkor nem szabad megenni. Nagyon belement ebbe a túlélős történetbe, és ezért akar már nyugdíjba vonulni, hogy ezzel tudjon foglalkozni. Túl sok National Geographicot, meg Bear Grylls nézett, mesélt az énekes a beköltöző Hajdú Péter az újabb adásában a Frisbee TV YouTube csatornáján. Varga Viktor és családja sosem éltek éppen kispolgári életet, az apjával és az öcsével majdnem 10 évig járták Európát. Az édesapja rajzokat készített, a két fiú pedig zenélt az utcán, ebből próbáltak megélni. Ami pénzt kerestünk az utcán, abból azonnal megtankoltunk és mentünk tovább, így jutottunk egyre messzebbre. Mi volt a vége? Hát az, hogy gyűlöltük már egymást, mert megőrülsz, amikor így össze vagy zárva. Egy mentőautót alakított át apukám, az volt 3 ágyas, úgy járkáltunk. Én ott hagytam őket Olaszországban, őket meg elvitte a rendőrség, mert hogy apukám az Abban maffia tagja ilyeneket találta ki. Én felültem a vonatra, elköltöttem az összes pénzt, amit kerestem, ők meg hazajöttek több millió forinttal, meg új gitárokkal, mindennel. Hú, de ki voltam, emlékezett Varga Viktor énekes. Az énekesnek később sem volt szerencséje a pénzzel. A Starbucks után egy barátja lépett le a több millió forintos megtakarításával, amiről szintén mesélt ebben a bizonyos adásban, hogy mit mondott, erről természetesen a blik.hu is ír részletesebben.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy friss dal. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Tóka a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel hamarosan folytatjuk, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén az időjárás, illetően holnap vasárnap sokfelé fordulhat elő eső, zápor az országban. A Dunától keletre több tájegységünkön zivatarok is kialakulhatnak, de nyugaton már szárazabb időre van kilátás, és ott helyenként rövidebb, hosszabb időszakokra a nap is kisüthet. Élénk, erős, a Dunántúlon többfelé viharos lesz az északi-északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul, napközben 11-23 fokot mérhetünk, észak-keleten és keleten lesz melegebb az idő, tehát vasárnap. Hétfőn a Dunántúlon számottevő csapadék nem valószínű, és több órára a nap is kisüthet. A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és többfelé kialakulhat eső, zápor, néha zivatar is. A Dunántúlon és a középső tájakon élénk, helyenként erős lesz az észak-nyugati szél. Hajnalban 4 és 12, napközben pedig 16 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden a napos gomoly felhős időben többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, az északi-északnyugati szelet elsősorban a Dunántúlon és a középső tájakon kísérhetik élénk széllökések, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként pára ködképződhet, kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 18-23 fokot mérhetünk.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy melyik slágerrel startol a következő felvonás. Ezt a dalt játszom azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
6: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
7: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
8: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpa volt a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
9: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
10: Hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, továbbra is súlyos az aszályhelyzet, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő tegnap jelentette be, hogy regisztrálást követően hétvégente látogatható lesz a Budai Várnegyedben a Karmelita kolostor, valamint ma és holnap a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek pár perc alatt beteltek. Magyar Péter köszönetet mondott a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az akadémia székházban. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit, 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavalyi évelei adatoknak, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport vezérigazgatója. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Hegyi Zsolt emlékeztetett arra, hogy a cégcsoport munkatársai közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. Változik a H5-ös hév közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Battyányi tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betét járatok Békásmegyer és Pomász között járnak majd. Meghalt egy idős nő Debrecenben, miközben próbált eloltani a házában keletkezett tüzet. Bár az épületből sikerült kijutnia, oltás közben olyan súlyosan megsérült, hogy életét már nem tudták megmenteni. A katasztrófa védelem ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy a legtöbb tűz valamilyen elektromos hibára vagy nyílt láng használatára vezethető vissza, ezért célszerű a lakásokban füstérzékelőt működtetni.
2: Az időjárásról.
10: Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. Napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24, késő este 10-16 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki, a Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, hogy a kamion tilalom ma este 10 órától holnap, vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

kellemes délelőttöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, na meg remek hétvégét, a mikrofonnál Süveges András. Most folytatjuk dalokkal a Ceglédiek kedvenceivel, nem sokára pedig visszatérek és elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, persze elsősorban azok számára, akik lemaradtak a reggeli műszakról, a jó reggel Ceglédről, mert ott én ezt már megtettem. Szóval, napi horoszkóp, hamarosan maradjanak velem!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
3: Készen állsz egy felejthetetlen pünkösdi vasárnapra? Május 24-én jön a 17. nyitott pince nap Cegléden. Kóstold meg hat borászat legkiválóbb tételeit, és élvezd a tavaszi napsütést egy pohár zamatos borral. Borozz, nevezes, buszjáratok indulnak a Városházától. Találkozzunk a pincéknél. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
0: Reklám.

0: részletesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben, az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az eseményhez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig, helyszín Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen: cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-5989-es számon, vagy a 30-as 406-2681-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak. Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen, Albertésán és Cegléd Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon.
1: Cegléd rá.

0: Már is folytatjuk itt a 92-tön a csillagok üzeneteivel. A mai nap vezér gondolata, mondata, mottója az, hogy amikor a siker ott kopogtat az ajtódon. Na mindjárt kiderül, hogy miért ez az. Kos, ma hiába tárul fel előtted egy új lehetőség, nem biztos, hogy élni is akarsz vele. Talán egy belső hang arra figyelmeztet, hogy még nincs itt az ideje a döntésnek. Ha ezt érzed, valóban ne tégy semmit. Csak is akkor változtass az életmódodon, ha azt érzed, itt van az ideje. Hamarosan eljön az is, ne aggódj. Bika, vannak akikkel kapcsolatban úgy érzed, nagyon sok bepótolni valótok van, és talán ma meg is nyílik a lehetőség, hogy lépéseket tegyél ez irányban. Igyekezz megadni a módját a dolgoknak, de túlzásokba azért ne es. Tedd emlékezetessé az ismét együtt eltöltött időt. Ikrek, az utóbbi időben talán úgy érezted magadat, mintha egy sűrű köt ereszkedett volna körét, mely rátelepedett az elmédre is, és nem nagyon találtad a kiutat ebből az unalmas szürkeségből. Ma azonban utat törhet magának a napfény, tisztában látsz és végre el is indulhatsz újra felfedezni, élvezni a világot magad körül. Rák! Ma valaki olyat mond vagy tesz, amelytől kellemetlenül érzed magadat. Legyen az igazságtalan kritika, vagy ez, vagy sértés, igyekezz minél kevésbé látható módon tudomást venni róla. Hidd el, egy provokációt azzal lehet a legjobban kivédeni, ha amennyire csak lehet figyelmen kívül hagyod, így nem tudja elérni a célját. Oroszlán, az emberek általában szinte mindenben szakértőnek hiszik magukat, és ezt mostanában te is megtapasztalhatod. Mindenkinek van véleménye, sokszor olyan kérdésekről is, amelyek komoly tudományos hátteret igényelnének. Neked azonban nem kell ezeket figyelembe venned, csak is megbízható forrásból tájékozódj, és ne hagyd, hogy a tudattalan tömeg befolyásoljon. Szűz, az elmúlt időszakban lehet, hogy te magad is külső hatásra téves következtetéseket vontál egy kialakult helyzetről, és most talán emiatt kellemetlenül érzed magadat. Nem a gyengeség azonban, ha valaki képes változtatni a véleményén, ha a sors úgy hozza. Ez inkább az egészséges lélek jellemzője. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: FM 92.

0: Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Mérleg, néha kimondott szónak sokkal nagyobb ereje van bármely tettnél, és ma ezt te is megtapasztalhatod. Nagy az esélye annak ugyanis, hogy valaki talán nem is teljesen szándékosan olyat mond, amitől megváltozhat az egész hozzávaló viszonyod. A kérdés az, hogy ennek végül örülni fogsz, vagy sem. Skorpió, majd nem is olyan régen még megoldhatatlannak tűnő problémára találhatsz megoldást, és ettől talán megváltozik néhány prioritás is az életedben. Belekezdhetsz valami újba, vagy lemondhatsz valamiről, ami már nem szolgálja az érdekeidet, vagy károsnak ítélsz. Bárhogy is lesz, a mai nap mérföldkőnek számít majd, ha később visszatekintesz rá. Nyilas, ma egy szituációban talán önzőnek tűnhetsz valaki szemében, de vannak olyan helyzetek, amikor így is nemet kell mondanod. Most ugyanis saját magaddal kell törődnöd, mert ha az energiádat elpazarolod, végül hosszú távon bajba kerülhetsz. Vállald hát fel ezt most, ha kell, még feszültség árán is. Bak, lehet, hogy ma reggel felkelve nem pontosan azt a képet láttad magadról a tükörben, amit szerettél volna, de hidd el, nincs semmi probléma a külsőddel, a gond a fejedben van. Azzal, ahogyan önmagadat látod, talán az elmúlt napokban kicsi megcsappant az önbizalmad, de hidd el, ez csak átmeneti jelenség. Ma ugyanis vár rád egy pozitív hír, egy siker, és egy csapásra megváltozhat minden. Vízöntő, lehet, hogy az elmúlt napokban kicsi nyomott volt a hangulatod, de ez talán elsősorban a külső tényezőknek volt köszönhető, ma azonban változhat a helyzet. Minden arra mutat ugyanis, hogy ma kisüt rád a nap minden értelemben. Jó hírek, sikerek és kedvező új feltételek várnak. A legnagyobb gondod az lehet, melyiket választ az utóbbiak közül. És végül halak, ma ne bízd meg elsőre teljesen a saját értékítéletedben sem, mert előfordulhat, hogy csalódni fogsz. Legyen meg benned a kételj, hogy nem látsz mindent, ne vonj le következtetéseket meggondolatlanul. Különösen akkor legyél óvatos, ha valaki láthatóan nagyon szeretne meggyőzni téged valamiről. Elemezd a helyzetet, és dönts később. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Budaházzal épül a ház. Barkácsosztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: KGM. Made in Korea.
3: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.
5: Ami minden ismerőst összeköt.

A Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel hamarosan folytatjuk, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén az időjárás, illetően holnap vasárnap sokfelé fordulhat elő eső, zápor az országban. A Dunától keletre több tájegységünkön zivatarok is kialakulhatnak, de nyugaton már szárazabb időre van kilátás, és ott helyenként rövidebb, hosszabb időszakokra a nap is kisüthet. Élénk, erős, a Dunántúlon több felé viharos lesz az északi-északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul, napközben 11-23 fokot mérhetünk, észak-keleten és keleten lesz melegebb az idő, tehát vasárnap. Hétfőn a Dunántúlon számottevő csapadék nem valószínű, és több órára a nap is kisüthet. A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és több felé kialakulhat eső, zápor, néha zivatar is. A Dunántúlon és a középső tájakon élénk, helyenként erős lesz az északnyugati szél. Hajnalban 4 és 12, napközben pedig 16 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden a napos gomoly felhős időben többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, az északi-északnyugati szelet elsősorban a Dunántúlon és a középső tájakon kísérhetik élénk széllökések, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként pára köd képződhet, kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 18-23 fokot mérhetünk. Ceglédi Rádió.

0: Pons and I. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze a jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
4: Drágám, megjött az új Európetrol étlap. Tudom, tudom, valami újat ennél, de legyen ütős, igaz? Figyelj csak, van új kalabriai csípős pizza, és hothani pepperoni is. Igen, jól hallod, mézes csípős. Mm. És képzeld, az árak is szuperek. A Smashburger csak 2490, a pizzák már 2699 forinttól indulnak. Sőt, most minden pizza mellé ajándék szikszó jár. Én már rendelem is hozzá a hideg eperkrémlevesemet. Hogy hol találod? Európetrol étterem, Cegléd. Nézd meg az étteremcegléd.hu-n, vagy tárcsázd a 0630 501 01 18-as számot.
3: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THMS finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, továbbra is súlyos az aszályhelyzet, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő tegnap jelentette be, hogy regisztrálást követően hétvégente látogatható lesz a Budai Várnegyedben a Karmelita kolostor, valamint ma és holnap a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek pár perc alatt beteltek. Magyar Péter köszönetet mondott a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az akadémia székházban. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit, 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavalyi évelei adatoknak, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport vezérigazgatója. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Hegyi Zsolt emlékeztetett arra, hogy a cégcsoport munkatársai közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. Változik a H5-ös hév közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betét járatok Békásmegyer és Pomász között járnak majd. Meghalt egy idős nő Debrecenben, miközben próbált eloltani a házában keletkezett tüzet. Bár az épületből sikerült kijutnia, oltás közben olyan súlyosan megsérült, hogy életét már nem tudták megmenteni. A katasztrófavédelem ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy a legtöbb tűz valamilyen elektromos hibára vagy nyílt láng használatára vezethető vissza, ezért célszerű a lakásokban füstérzékelőt működtetni.
2: Az időjárásról.
6: Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. Napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24, késő este 10-16 fok várható.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki, a Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, hogy a kamion tilalom ma este 10 órától holnap vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
3: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglédi Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, bár délután négyig nem az enyém lesz a főszerep, hanem a zenéki, valamint Szatmári Gábori és vendégei, hiszen szokás szerint jön

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar, építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Egy este, ahol a magyar jazz legendái találkoznak. Berki Tamás és a Sárik Péter trió koncertje május 25-én este 19 órakor a Kossuth Művelődési Központ színpadán. Nem csak egy koncert, egy 80. születésnapi örömzene, fonogramdíjas dalok, jazz standardek és a Hintaló album legsikeresebb szerzeményei egy esten. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu. A koncert az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tiktak Boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy friss dal.

0: Kedves hallgatók, már is indul hétvégi válogatásunk első beszélgetése. Mi a téma? Ez azonnal kiderül. A riporter most is Szatmári Gábor.
1: Szeglét Rádió. Szeglét Rádió. 92.5.
2: Nem is tudom, kedves hallgatóink, hogyan köszönjek jó reggelt, vagy jó reggelit, vagy mi is lenne itt a helyes köszöntés, mert hogy egy jó reggeliről lesz szó a következő percekben. Bizonyára többen értesültek már róla.

0: Igen. És felkértek minket, hogy segítsünk benne, úgyhogy mi ennek nagy örömest szert is tettünk. Örültünk neki, hogy végre ismét együtt dolgozhatunk helyi szervezetekkel, mert hogy ugye azért a köztétnek mindig is célja volt ez, hogy együtt szervezzünk olyan rendezvényeket, olyan eseményeket, pontosan, amivel meg tudjuk mozgatni a város lakóit, kortól függetlenül. Úgyhogy itt köszönöm szépen is, hogy meghívtatok erre minket, és hát reméljük, hogy majd még lesz további folytatása és az együttműködésnek.
1: Úgy. Egy másik rendezvényről is fogunk majd beszélni, de egyelőre maradjunk ennél a jövő szerdainál, pontosabban május 20-a szerdai rendezvénynél. Hát reggel 7-kor már ott kell kukorékolni ezek szerint, aki szeretne részt venni ezen, ugye?
2: Igen, korai a rendezvénynek a kezdete.
1: De azért reggeli.
2: De reggeli, így van, és a 7 és 9 közötti időszak az azért lett így meghirdetve, mert hogy a gyerekek akkor még mennek óvodába, vagy mennek iskolába, is tudnak csatlakozni esetleg szülőkkel, vagy a csoportok ugye az első órában el akár tudnak jönni igen, akár, igen, illetve a bölcsödéseket is várjuk nagyon sok szeretettel. De aki esetleg később érkezik, mondjuk 9 óra, fél 10 környékén, azt is nagy szeretettel várjuk.
1: Nem fog éhen maradni.
2: Nem fog éhen maradni.
1: Ez az a méhek világnapja, hát akkor nyilván a méz csak bekerül az étrendbe, ugye? Ugye?
2: Így van.
0: Igen, tehát ennek azért egy edukációs jellege is van, ugye szeretnénk felhívni a fontosságát arra, hogy mit is jelentenek a méhek, mert ugye azért nem véletlen, hogy erre a napra tettük ezt a reggelit, úgyhogy gyakorlatilag ezért van a méhek világnapján, több intézményt is meghívtunk, megkerestünk, és már elég szép számmal jelentkeztek, a jelentkezés az péntekig.
2: Pénteki határidő, igen, és azért nagyon fontos nekünk, hogy ne legyen élelmiszerpazarlás, tehát hogy tudjuk, persze, hogy körülbelül hány fő érkezik, tudjunk készülni asztalokkal, mézes kenyérrel, reggelire, és az is nagyon fontos, azt is nagyon fontos megemlítenünk, hogy annak érdekében, hogy minél kevesebb hulladékot termeljünk, kérjük a résztvevőket és csoportokat, osztályokat, hogy hozzanak magukkal a saját kulacsot, poharat a reggeli teához, mert hát teával is készülünk a reggelihez.
1: Igen, igen. Ha valaki lecsúszna erről a bejelentkezésről, és esetleg éppen előző este döbben rá, hogy lesz egy ilyen rendezvény, akkor nem is tud menni.
2: De őt is szeretettel várjuk.
1: Lehetséges azért.
2: Őt is szeretettel várjuk, természetesen ő is jöhet a rendezvényünkre.
1: Igen, igen. Hát a méhek, ugye tudjuk, hogy méhek nélkül nem lenne a Földön élet gyakorlatilag, ugye? Tehát nem is tudom, ki mondta már, melyik tudós, hogy kipusztulnának a méhek, akkor
2: nem lenne
1: záros határidőn belül az emberiség is.
2: Nem lenne zöldségünk, semmit sem lenne, úgyhogy ez nagyon fontos, hogy éljenek a méhek, és nagyon fontos a mikroklíma szempontjából is, úgyhogy ezért is tervezzük azt, hogy az adománygyűjtés után egy pályázatra majd mini mélegelőkre lehet pályázni a városon belül, a közterületekre terjesszük ezt ki, és nagyon reméljük, hogy sok pályázó jön majd, aki szeretné ezt megvalósítani, ezeket a mini legelőket.
1: Több helyütt hallottunk már ilyenről. Cegléden nincsen egyelőre ilyen mélegelő, igazából, amit konkrétan erre jelöltek ki?
0: Önkormányzat által fenntartott területen van mélegelő, tehát van olyan terület, kisebb területek, amit nem kaszálnak, vagy nem mindig olyan rendszerességgel kaszálják, ahogy azt az ezt megelőző időkben tették. Ehhez volt is kihelyezett táblák, de egyéb mélegelőről még nem tudunk Cegléden, úgyhogy bőven itt van az ideje szerintem, hogy terjesszük ezt, és megismertessük a lakosságot azzal, hogy mennyire fontos is ez a dolog, és hogy miért is van szükség a méhekre, miért kell őket óvnunk, és hogy miért kell olyan környezetet teremtenünk, ami megfelelő számukra.
1: Persze. Ha oda kimennek gyerekek, felnőttek, akkor hogy kapják meg ezt a kis mézes kenyerüket, milyen formában?
2: Lesz egy információs pult, ahol az adományokat gyűjtjük egy adománygyűjtő ládában.
1: Ez is fontos. Igen,
2: igen, 500 forint per szelet kenyér adománnyal járulhatnak hozzá ehhez a mézes kenyér reggelihez, és ott pedig fogjuk osztani nekik, a kezükbe adjuk a kenyeret, illetve ott a teát is ott fogjuk annál a pultnál osztani a gyerekeknek, felnőtteknek, kísérőknek, igen, akik érkezik.
1: Fontos, és aztán, hogyha összegyűlik az a megfelelő kis összeg, akkor abból lehet majd a mélegelőket kialakítani, azt ki fogja kialakítani egyébként?
2: Ebben lesz majd segítségünk a CETK-n belül. Van egy személy, aki ezzel foglalkozik, és ő lesz a segítségünkre, hogy hova lehet kialakítani ezt, és a pályázat

0: napján döntjük majd el, hogy hova is kerülnek ki ezek a mini mélegelők.
1: Reméljük, vannak már ötleteitek, gondolom.
0: Hát úgy körülbelül igen, már felmértük a terepet, de nyilván az is fontos, hogy mennyi adomány gyűlik be, amiből mennyit fogunk tudni megvalósítani, reméljük minél többet.
1: Igen, hát ezek a legelők már az idén tudnak működni, vagy inkább jövőre?
0: Kérjük a pályázatot, akkor nagy valószínűséggel még ezt idén létre tudjuk hozni. Így van.
1: Az nagyon jó. És akkor ez azt jelenti, hogy akkor tényleg a méheknek is jobb lesz, és ezáltal az embereknek is jobb lesz, és ilyenfajta közösségi esemény azért nem gyakran volt itt Szegléden az elmúlt időszakban, úgy emlékszem.
2: Én nem tudok róla, hogy lett volna ilyen közös reggelizés, és ami még nagyon fontos, és ez is szerintem a közösség erejét mutatja, hogy ceglédi méhészek ajánlanak fel méhet ehhez a mézes kenyér reggelihez. Úgyhogy itt is azért meglátszik az, hogy minél többen dolgozunk egy projekten, és minél többen tesszük bele azt, amit tudunk, az annál sikeresebb lehet.
1: Bizony, bizony. Ugye itt egy másik rendezvényt is említettünk, ami nem sokkal később lesz, május 22-én pénteken, Zöld Cegléd, mint közösségi tér. Ez teljesen másról szól, vagy azért rokon ez a két rendezvény?
2: Ez teljesen rokon olyannyira, hogy most a Zöld Cegléd az gyakorlatilag a mézes reggeli folytatása. Egy, ami nagyon fontos, ugye, hogy a pályázati műveket, azokat majd a Zöld Cegléden lehet leadni.
0: Ja, lesz egy rajzpályázat is, vagyis van hirdetve egy rajzpályázat is ezzel kapcsolatosan. Élet a mélegelőn címmel írtuk ki ezt a rajzpályázatot, és itt tulajdonképpen szabadkézi rajz, festés, illetve újrahasznosított művészettel, tehát képek újságpapírból, kupakokból, természetes anyagokból lehet készíteni, levelekből, ágakból, és a leadási határidő az május 22-e péntek 16 órakor kezdődött Zöld Cegléd eseményen lesz, ezen a családi eseményen, és ezeket a rajzokat későbbiekben szombatra átvisszük a fiatal alkotók műhelyébe, hiszen ott lesz egy fiam piknik, természetesen művészet esemény, ahol az odalátogatók is megcsodálhatják ezeket a rajzokat, és felkértük a fiatal alkotók műhelyének alkotóit, hogy bírálják el ezeket a rajzokat, tehát, hogy szakmai hitelesség érdekében legyen elbírálva ez a rajzpályázat, és a nyertes alkotásokat pedig május 29-én ig bíráljuk el, és jutalmazzuk. És hát a jutalmak, a díjazás az a méhészek által felajánlott értékes mézcsomagok, illetve a legkreatívabb alkotó vagy alkotók az osztályának vagy csoportjának részére közös látogatást nyer egy ceglédi méhészetbe.
1: Jó, az egy izgalmas dolog. Nekem volt egy tanító bácsim még általános iskolás koromban, és ő méhészkedett, és elvitt minket, megmutatta az ő kis méhészetét, és nem kellett félnünk, nem csíptek meg a méhecskék, és ő elmondta, hogy esténként egyébként azt szereti legjobban, amikor hazamegy, és már méhek elültek, akkor oda kimegy, odahajtja a fejét a kaptárhoz, és hallgatja az ümmögést, és akkor úgy megnyugszik. Ugye? Ilyen hatása is lehet a méheknek.
2: A természet hangjai.
1: Így van. Ugye a két előbb említett esemény, tehát a reggeli is, és a Zöld Cegléd is a Szabadságtéren lesz.
2: Igen, a Zöld Cegléd is a Szabadságtéren lesz. Olyannyira, hogy nem is a bazársoron lesznek a termelők, hanem ők is a Szabadságtéren, úgyhogy mindent ott egy helyben megtalálnak. Szóval, hogyha valaki kihozza a pályaművét leadni ott nálunk a köztétnél, akkor maradjon ott, mert nagyon szívesen látjuk, ugyanis megint lesznek helyi termelők és kézművesek, lesz kézműveskedés, lesz méhész bemutató, úgyhogy nagyon színes programokkal várjuk majd az odalátogatókat.
1: Nem lesz unatkozás.
2: Nem lesz unatkozás, akár ott is lehet vacsorázni. Aki szeretné.
1: A körbe lehet vacsorázni.
2: A pénteken körbe vacsorázzuk.
1: Igen. Fú, hát az időnk nagyon elszaladt, de nagyon szépen köszönöm ezeket az információkat. Tehát május 20-án szerdán reggel 7 és 9 óra között nagyjából lesz ez a bizonyos reggelizzük körbe a teret, a Szabadságteret, és két nappal később, 22-én pénteken, pedig délután 4 órakor kezdődik majd a Zöld Cegléd, mint közösségi tér.
2: Én majd csak annyit szeretnék még hozzáfűzni, hogyha valakinek túl sok volt az információ ebben a rövid időben, hogyha a CETKÁ-t vagy a köztétet megkeresi, akkor nagyon szívesen segítünk eligazodni.
1: Természetesen is, akár az interneten is megtalált.
2: Igen.
0: Mindenről információt kapnak a Facebook oldalunkon, Instagram oldalunkon, illetve a cetka.hu-n.
1: Hogy ezzel nincsen gond. Fú, na hát nagyon drukkolok, hogy jó, sikeres rendezvények legyenek ezek, és nagyon szépen köszönöm az értékes információkat a köztét elnöke Pataki Edina, és a CETKA kuratóriumi tagja Ecseri Hajnalka volt a vendégem. Sok sikert, lányok, és várjuk az eredményt.
2: Köszönjük szépen. Szegléd Rádió.
3: A beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, és ismételten jönnek a zenék, a második dialógus pedig majd a következő órában. Tartsanak velünk!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Joy napok a Diego-ban, május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego, otthon generációkon keresztül.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga huncut?
4: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
2: Ne maradj le a májusi rendkívüli Opel villám ajánlatokról! Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek akár 2 millió 600 ezer forint extra kedvezménnyel, 8 év garanciával és fix akár 2,99%-os THM finanszírozással. Fix költség, okos döntés, amikor valóban megéri lépni. Most autóbeszámítással még többet érhet jelenlegi autója. Opel. Minőség, ami nem kér magyarázatot. Ceglédi Opel Gyulai. Cegléd külső körös út 4.
0: Reklámot hallottak. Szeglét Rádió. 92.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albertésán és Cegléd-Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon. Fiam piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a fiatal alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják, egy különleges természet közeli összművészeti hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a ceglédi táncegyüttes és a rocksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfaji sokszínűség érdekében a Természetesen Művészet című kiállításukon megjelenő Cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor. Ugye korábban említettem, a Természetesen Művészet című kiállításról van szó. Május 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között rocksuli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkossz Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknikkosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pixis Delikát természetesen természetes rákcsáni valóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye kuka@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd Város Önkormányzata.
0: FM 92.

0: kedves hallgatók, mutatom, hogy melyik slágerrel indul a következő egy óra hossza. A hírek után azonnal játszom Bruno Mars közös ismerősét, a címe I Just Might. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
6: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
7: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
8: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
6: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
4: Eladnád az ingatlanod?
9: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
4: Bugár Zsanettet.
9: Miért pont őt?
4: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
9: A felkészítésben is segít.
4: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
9: És a kötelező papírok?
4: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
9: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
6: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94.
9: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
9: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
9: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
6: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Orbán Viktor is eladományozza a végkielégítését, hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Orbán Viktor is eladományozza a végkielégítését. A volt kormányfő közölte, hogy egykori minisztereihez hasonlóan a kárpátaljai Nagydobronyi gyermekotthonnak utalja át az összeget, csak nem 39 millió forintot. Magyar Péter miniszterelnök a héten szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert, mint fogalmazott, tönkretették az országot. Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő tegnap jelentette be, hogy regisztrálást követően hétvégente látogatható lesz a Budai Várnegyedben a Karmelita kolostor, valamint ma és holnap a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek pár perc alatt beteltek. Magyar Péter köszönetet mondott a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatotta a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az akadémia székházban. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit, 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavalyi évelei adatoknak, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport vezérigazgatója. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Hegyi Zsolt emlékeztetett arra, hogy a cégcsoport munkatársai közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Az évszakhoz képest hidegebb idő és árvízi tetőzés várja a turistákat Velencében. A várost védő Mózegát rendszer tegnap és tegnap előtt is működésbe lépett, ami ilyenkor ritkaságnak számít, január óta pedig több mint 20 alkalommal volt szükség rá a sok eső okozta 1 métert meghaladó vízszint emelkedés miatt.
2: Az időjárásról.
10: Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. Napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24, késő este 10-16 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki, a Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, hogy a kamion tilalom ma este 10 órától holnap vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, de nem az enyém lesz ebben az órában se. A főszerep, hanem Szatmári Gábor és vendégé, no meg a Daloki, mindjárt a hétvégi válogatásunk második dialógusa.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretnél látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot.
3: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
2: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 66 22. Még egyszer mondom, 0630 667 66 22. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
1: Reklámot hallottak.
4: FM 92.5. Cegléden ez a sláger. Look.

0: És köszöntöm a rádió hallgatókat is szintén.
1: Fú, hát ez számotokra is egy esemény, hiszen ugye ti is oda jártatok a suliba. Egy picit meséljetek már arról, hogy egyáltalán hogy kerültetek ti a táncsicsba? A szülői akaratra, vagy ti magatok vonzódtatok már akkor is csöbb gyerekként a muzsikához?
2: Köszönöm én, mint
0: Viktor. Nézek rád, Viktori.
2: Mert nem egy időben jártunk, igen. Úgy emlékszem. Hát nálam nagyon egyszerű, a nagyapám ott tanított.
1: Hát így egyszerű,
2: igen. Fizikát, úgyhogy én már jóval a iskola kezdés előtt bejártam a tanáriba, ott ültem az ölébe, stb. Stb. Már akkor kellemes helynek tűnt. Hát aztán meg, mivel már iskola előtt elkezdtem zongora órákra járni, kézenfekvő volt, meg gondolom odaírattak be ilyen egyszerű.
1: Te meg nem vitatkoztál.
2: Én meg nem vitatkoztam.
1: Igen, mert ez így jól esett neked. Szilu, nálad hogy volt ez?
0: Hát ugyanennyire egyenes út vezetett, szóval nekem is az édesanyám az alapítója a zeneiskola ütőtanszakának.
1: Igen, igen.
0: És akkor így a zenei általános az eléggé tényleg kézenfekvő volt, úgyhogy nem is volt kérdés, vagy szóval ez így magától így adódott, hogy akkor természetesen az ikertesóma, van egy ikertesóm is, Viktor, igen, igen. Akkor oda fogunk járni.
1: Igen, igen, és nem bántad meg egy pillanatig
0: nem,
1: sem.
0: Nem. Ez egy nagyon-nagyon jó hely.
2: Nem, hogy nem bántam meg, ez egy olyan életre szóló alapot adott, amiről csak elérzékenyülten tudok beszélni, főleg mostanában. Szóval ez egy védett környezet volt. Aha. Maradjunk abba. Mindentől függetlenül, attól függetlenül, hogy az ünneplő, az a kisdobos, meg az úttörő.
1: Jó, persze, ez az egy, meg ez volt egy,
2: ez egy különbség volt. De ugye ne felejtsük el, én 68-ba kezdtem oda járni, ott régi vágású tanárok voltak, jó, a fiatalok.
1: Persze, igen,
2: is.
1: Igen. De más hát, időszak volt az még, igen.
2: Igen, és hát amit megkaptunk ilyen zenei alapképzésben, Kodály apának köszönhetően nyilván, az valami egyedülálló, ez a mindennapos zeneóra és a éneklés, a furuljázás, a zeneiskolába járás, erről szólt az életünk.
1: Igen.
2: A gyerekkorunk. De gondolom más is így van vele, máshol is, aki ilyen zenei tagozatra járt, úgyhogy ez tényleg megalapozta a igen, továbbiakat.
1: Igen. Voltak meghatározó pedagógusok az életetekben, aki egyértelműen oda vitt titeket, tehát sok százan vagy több ezeren végeztek nyilván itt a 70 év alatt gyerekek, és hát nem mindenkiből lett muzsikus. De
0: mindenképpen. Nyilván a Iványos Erzsikenénit szerintem elsőként említhetjük, bár...
2: Aki a felsőbe tanított.
0: Vagy a felsőbe, igen. De a Palotinus Irénkenéni az alsóba. Egyébként nekem volt egy nagyon kedves osztályfőnök, még alsóba, a Pelles Néva néni, akinek az unokájával aztán nagyon sokáig játszottam is együtt, a Mirkóval.
1: De jó.
0: Szóval, hogy igen, és amit esetleg még hozzátennék ahhoz, amit a Viktor mondott, nyilván a zenei képzésünk megalapozásához, hogy abban az időben, talán most is valamelyest ez még él, hogy aki a zenei osztályba járt, az kivétel nélkül mindenki tanult zenét, tehát járt valamilyen hangszerre a zeneiskolába. És aki nem, az tényleg talán egy-két gyerek volt, de ott ez egész egyszerűen divat is volt, vagy hogy mondjam, egyfajta én elvárás is volt, hogy akkor tanuljon valamilyen hangszeren, amellett, hogy egyébként minden nap énekóra és valóban furuljáztunk,
1: meg szolfés,
0: énekeltünk, szolfés, igen, alapokat kaptunk, úgyhogy ez tényleg meghatározó.
1: Igen. Már ott egyébként megfogalmazódott bennetek az általánosban, hogy ezt a pályát választanátok, vagy ez egy későbbi dolog lett?
2: Hát ugye, ahogy Szilárd mondja, mindenki tanult egy hangszeren, most nyilván elkezdődött egy egészséges rivalizálás.
1: Hogyne?
2: Tehát ugye a jobb zongoristák, nem tudom, a jobb hegedűsök, stb. Stb. És ez is egy ilyen motiváció volt, tehát nálunk is voltak páron az osztályban. Szerintem megemlíthetem a Varga Patyó, Kis Gabi, tehát rivalizáltunk is, és hát közben meg, hát akinek jobban ment, hát visszajelzések a tanároktól talán érdemes.
1: Fontos az is bizony, igen, igen.
2: És hát aztán ez így is lett.
1: Igen, igen, igen. És hát mind a ketten ott kötöttetek ki a zenei pályán aztán, és ezt sem bántátok meg, gondolom, azóta sem, mert nagyon lelkesen
2: hát
1: csináljátok.
2: Hát jó lett volna mondjuk ügyvédnek vagy orvosnak lenni, bizonyos.
1: Gondolod?
2: De egyébként meg hát ez, hogy nem. Tehát ez most már erről szólt eddigi életünk, és azt mondja, ez így is marad.
1: Igen. Mi volt az első olyan koncert vagy alkalom, amikor úgy igazából meg tudtátok mutatni a tehetségeteket, és úgy vissza is emlékeztek rá, hogy na, volt egy ilyen

0: első, vagy nem volt ilyen első, hanem sok első volt? Vagy...
1: Nekem igazából ilyen konkrét egy koncertet nem tudok kiemelni, de maga a Tálcsicsest, ami egyébként minden évben volt,
0: az és, bizony,
1: és, uh-huh. és az egy tényleg egy olyan ünnep volt, és volt egy olyan fajta emelkedettsége, meg ünnepélyessége, amin tényleg egy nagy dolog volt fellépni, és valahogy a zeneiskola keretei, vagy a zeneiskolával együtt működve úgy hozta az élet, hogy nekem ott volt lehetőségem viszonylag korán uh-huh. a dobfelszereléssel megmutatkozni, vagy fellépni annak ellenére, hogy mondjuk én csellista voltam, tehát még nem jártam ütőzni egyébként, mert ezt viszonylag későn kezdtem el, de hogy ezek a Táncsicsestek mindenképp ott egyébként mi jártunk a tesómmal ilyen irodalmi szakkörre, tehát ilyen színdarabokba is rendszeresen részt vettünk, szóval hogy ez a Táncsicsest az egy...
0: Hát mai napig egy jeles rendezvény, az biztos.
2: Igen, igen.
0: Ez így van. Neked, Viktor, volt ilyen emlékezetes koncertet?
3: Volt, igen, amire úgy tudom, visszaemlékszem, pont az említett Kis Gabriellával négykezes versenyek. És akkor volt egy pillanat, ami hát tényleg emlékezetes nekem. Vác ott volt, meg is van az emlékplakett, ahol, ha jól nem akarok hülyeséget mondani, de azt hiszem, hogy talán Frank Oszkárnak, aki az Összhangzottan könyvet is írta, volt egy darabja, és ott volt a szerző, és akkor ez egy ilyen első
0: pillanat. Jeles esemény.
3: Ugye, igen, és akkor dicséretet kaptunk, és úgyhogy körülbelül ez.
0: Igen. Most, amikor eljött ez az évforduló, akkor ugye hát többféle megemlékezés is zajlik, többek között lesz ez a szombati koncert. Erre való felkészülésben azért voltak változások menet közben, mert ugye elvileg hárman lettetek volna ott a színpadon.
3: Igen, tehát ugye tényleg már ősz óta tervezgettük András Tamással, akit ritkán hallható itt. És
0: de nem kell bemutatni a szemét
3: szeglédel. Nem kell bemutatni, és hát ez egy ilyen klassz, közös valami lett volna, hát sajnos családi okokból ő lemondta.
0: Igen.
3: És így maradtunk ketten, de megoldjuk.
0: Hát játszottatok ti már eleget ketten, nem?
3: Ketten, igen, úgyhogy voltak még többen is.
0: Igen.
3: Tehát hallott már a világ olyat, hogy dob és zongora.
0: Hogyne.
3: Együtt, úgyhogy ez biztos, hogy lesz. És hát mi vagyunk a végén, azért ugye fontos tudni, hogy a koncert gerincét a diákok produkciója adják.
0: Igen.
3: És a legvégén lesz egy ilyen rövidebb jazz blokk, amiben mi közreműködünk, és hát a többieket is képviselve, akik nem tudtak eljönni.
0: Persze, igen. Hogyan állt össze a műsor egyébként? Saját szerzemények, vagy feldolgozások lesznek inkább?
3: Most nem saját szerzeményekkel készülünk, hanem annyit elárulhatok, hogy klasszikus jazz darabokkal. De legyen az többi meglepetés.
0: Legyen meglepetés. A koncert helyszínéről még nem beszéltünk, hol lesz mindez.
1: A Kossuth Művelődési Központban 5 órakor szombaton.
0: Így van, tehát aki szeretne elmenni,
1: az... Nagyon sok szeretettel, és biztos, hogy nagyon színes műsor lesz, és mindenki megtalálja a kedvére.
0: Hát már csak a régi diákok közül is biztos, hogy nagyon sokan eljönnek majd, akik valamikor oda jártak, vagy a gyerekük, unokájuk jár oda, akár éppen most is. Tehát
3: biztos,
0: nem lesz hiány közönségben, egészen biztos. Hú, hát ez azért egy érdekes történet lesz, amikor a kicsik is megmutatják, meg a már öreg rutinosok is ott lesznek, és ők is megmutatják, hogy mit tudnak. Na hát, én nagyon drukkolok, hogy minél többen ott legyenek, és sikeres legyen ez a koncert, és méltó módon emlékezzetek meg erről a 70 éves évfordulóról, azért ez nem semmi.
1: Nagy
0: hát,
3: ez várunk is mindenkit nagy szeretettel.
0: Nagyon jó. A Cambori nevezetű csapat Dance című dalát gondoltam ide.
3: Okay.
0: Az nekünk megvan, úgyhogy ezzel búcsúzunk el most tőletek. Jó?
3: Hát végül is ketten csináltok a szilárdot.
0: Azt is ráadásul, na szóval mind a ketten benne vagytok, úgyhogy mindenképpen ide illik, úgyhogy ezzel köszönöm meg nektek ezt a beszélgetést, és drukkolok nektek is, és természetesen mindenkinek, aki színpadra lép, és aki ott a háttérből is segíti ezt a szombat este, vagy hát inkább kora este, késő délután 5 órakor kezdődő koncert létre. Eljöttét, úgyhogy Bori Viktor és Barnai Szilárd, köszönöm szépen, hogy eljöttetek.
3: Köszönjük.

A beszélgetés után és a kiváló dalt követően a mikrofonnál újra a Süveges András, és újra jönnek a dalok. Kérem szépen, Mari Zala Ranson énekel, Can't Tame Her, ez a cím a következő pár percnek. Hétvégi válogatásunk következő beszélgetése majd hamarosan, szól itt a Cegléd.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékenyem emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
5: Készen állsz egy felejthetetlen pünkösdi vasárnapra? Május 24-én jön a 17. nyitott pince nap Cegléden. Kóstold meg hadborászat legkiválóbb tételeit, és élvezd a tavaszi napsütést egy pohár zamatos borral. Borozz, nevezes, buszjáratok indulnak a Városházától. Találkozzunk a pincéknél. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: 1526. augusztus 29-e, előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 3195-ös számon vagy e-mailben, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyik kép és hangfelvétel készül. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-5989-es számon vagy a 30-as 406-2681-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától mindenkit szeretettel várnak. Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen, Albertirsán és Cegléd-Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék, zenés, illetve gasztro eseményekkel. A Ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon.
0: Cegléd.

0: kedves hallgatók, mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Hírek után rögtön, de azonnal játszom David Guetta és a One Republic közös hit, a címe I Don't Wanna Wait. Maradjanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra. Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon. Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjés táp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben, Cegléd, Alszegi út 59.
5: Gyereknap a Hobbi áruházban. Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a Ceglédi Hobbi áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc bohóc és a Rölövé tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákbamacska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 ezer forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a külső Jászberényi út 1 szám alatt. Gyerek nap a Hobbi áruházban. Várunk az egész családdal!
4: Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
6: Változékony időre számíthatunk. Izraeli légicsapás végzett a Hamas gázai vezetőjével. Látogatható hétvégente a Karmelita kolostor. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Több mint 5000 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának. Azt nem részletezték, hogy pontosan mikor történt az átadás, de közölték, hogy megkezdődött a halottak azonosítása. A héten végrehajtottak egy nagyobb fogolycserét, és 205 ukrán is ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. A háborúzó országok korábban arról állapodtak meg, hogy a náci Németország felett aratott győzelem évfordulója alkalmából tűzszünetet léptetnek életbe, és 1000-1000 hadifoglyot cserélnek ki. Izraeli légicsapás végzett a Hamas gázai vezetőjével, erősítette meg a palesztin iszlamista szervezet. A tegnapi támadást Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök jelentette be, azt azonban nem tudta pontosan megmondani, hogy mi lett a parancsnok sorsa. Az izraeli hadsereg egy lakóépületet támadott meg Gázában, miután a terrorista vezér előjött a rejtek helyéről. Az elmúlt hónapokban a Hamas gázai vezetője állt az Izrael körözési listájának élén. Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő tegnap jelentette be, hogy regisztrációval hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, valamint ma és holnap a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek pár perc alatt beteltek. Magyar Péter megköszönte a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon. Az önkormányzat tájékoztatása szerint csaknem 20 fertőzött és több száz kontakt személy érintett. A vírus szennyezett vízzel, étellel vagy széklettel terjed. A járványügy fogja kideríteni, hogy ebben az esetben milyen higiénés körülmény állt fenn. A járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezésére. Az érintettek és közvetlen családtagjaik oltást is kapnak. Meghalt egy idős nő Debrecenben, miközben próbálta eloltani a házában keletkezett tüzet. Bár az épületből sikerült kijutnia, oltás közben olyan súlyosan megsérült, hogy életét már nem tudták megmenteni. A katasztrófavédelem ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy a legtöbb tűz valamilyen elektromos hibára vagy nyílt láng használatára vezethető vissza, ezért célszerű a lakásokban füstérzékelőt működtetni.
2: Az időjárásról.
6: Országszerte borult az idő, sok helyen esik az eső. Keleten heves zivatarok is kialakulhatnak. Néhány határmenti járásra emiatt riasztást adtak ki. Holnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Ma a Dunántúlon, holnap másodt is megerősödik a szél. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sávelhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki, a Budapest felé vezető oldalon sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, hogy a kamion tilalom ma este 10 órától holnap vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
4: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglédi Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél, a finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kis állateledelbe, Cegléd Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk top áras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
1: Reklámot hallottak!
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.
1: Ami minden ismerőst összeköt.

0: Hétvégi válogatásunk folytatódik természetesen beszélgetéssel. Hogy mi a téma? Ez azonnal kiderül. A riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: Kedves hallgatók, ez itt tehát Egészségünkre című sorozatunk, immáron 41. része, és már egy pár résszel ezelőtt beígértük, hogy fogunk beszélgetni egy bizonyos, igen gyakori tünetről, amit úgy hívnak, hogy fejfájás. Talán ez nem is tűnik olyan komoly dolognak, de majd rövidesen kiderül, hogy miket is jelenthet ez. Itt van velem szokás szerint dr. Szabó Ivett, csak most nem itt a stúdióban, hanem telefonvonalon tudtam őt elérni. Nagy szeretettel köszöntelek, doktornő, szervusz!
3: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
2: Mi az a fejfájás? Ugye vannak fejfájós emberek, én is ugye az ismeretségi körömből ismerek egy jó pár olyan embert, akik elég gyakran panaszkodnak erre. Én talán ilyen szempontból szerencsésebb vagyok mondhatni, mert úgy évente egy kezemen meg tudom számolni, hányszor fáj a fejem, de ez nagyon-nagyon sok mindent jelenthet. Ugye honnan érdemes elindulni probléma felderítésében?
3: Hát talán onnan, hogy ez valóban egy nagyon-nagyon gyakori probléma és tünet. Ez az egyik leggyakoribb, amivel az emberek orvoshoz fordulnak, tehát tényleg nagyon gyakran jelentkezik, és az emberek élete során azért majdhogy nem mindannyian megtapasztaljuk ezt a panaszt. És hát talán akkor onnan érdemes elindulni, hogy vajon a fejfájás kapcsán egy tünetről beszélünk, és így okot kell keresnünk, vagy önmagában úgy nevezzük, hogy elsődleges vagy primár fejfájás betegségről van-e szó.
2: Igen.
3: Alapvetően így, legalábbis így az orvosi gondolkodásban ez szokott lenni a

0: eljárásváltozás is kiválthatja, de amikor ennyire nem találunk nyilvánvaló okot, akkor tovább megyünk még a további gyakori dolgoknál. Például, aki rendszeres kávéfogyasztó, és mondjuk nem iszta meg az aktuális koffein adagját, annak jelez a szervezete úgy, hogy egy fejfájást tapasztalhat, illetve ugye a magas vérnyomás betegségnek, de az alacsony vérnyomásnak is lehet tünete a fejfájás. Tehát az szokott lenni gyakorlatilag az első lépésünk, hogyha fáj a fejem, és nincs ez a, tehát nem tudok mondjuk egy fronthatásról, amire mondjuk érzékeny vagyok, vagy nincs olyan tényező az életemben, ami egyértelműen magyarázza, akkor azért érdemes mondjuk egy vérnyomást mérni. Uh-huh. És mondjuk fontos azt is tudni, hogy magas vérnyomás esetén a döntően azért ilyen tarkótáji fejfájás szokott jelentkezni. Ez nyilván nem kőbevésett dolog, hiszen ahány ember annyi fajta megnyilvánulás lehet, de ez a legelső dolog, amit meg szoktunk nézni. És ugyanúgy, főleg egyébként nyáron, amikor meleg hatás van, és alacsonyabbak szoktak lenni a vérnyomások, akkor egy alacsonyabb vérnyomás érték is tud okozni egy ilyen inkább homloktáj, vagy egész fejre kiterjedő fejfájásos panaszt.
1: Na, ezek fontos dolgok, amiket mondasz most, mert ugye tényleg van, akinek úgy tarkótájon jelentkezik, van, akinek homloktájon, van, akinek csak a fél feje fáj, úgymond, és a másik fele nem, és stb. Tehát ez mind-mind mást jelenthet?
0: Ez már más irányba viszi a gondolkodásunkat, de azt gondolom, hogy tényleg első lépésként egy vérnyomás mérés azért az szükséges nem lesz. És jó, hogyha azt is tudjuk, hogy ezek oda-vissza hatnak egymásra. Tehát, hogyha fáj valakinek a feje, maga a fájdalom, egész biztos, hogy valamennyire meg fogja emelni a vérnyomást. Aha. És ha valakinek nagyon magas a vérnyomása, az is okoz fejfájást. Nagyjából, hogy mi volt előbb, tyúk vagy a tojás, tehát melyikkel kell elsősorban foglalkoznunk, nagyjából azért azt szoktuk úgy belőni, hogy azért ilyen 160-as vérnyomás alatt nem nagyon illik fejfájásnak lennie. Az inkább fordítva van egy fájdalma, ami emel a vérnyomáson. Persze ez sem azért aranyszabály, ez alól is vannak kivételek, de az biztos, hogy egy ilyen 180-190 feletti tényleg extrém magas vérnyomás esetén azért ott biztos, hogy fáj már a fej. Ugye ez abban a szempontból fontos nekünk, hogy mit kezdünk csökkenteni, a fájdalmat vagy a vérnyomást. Tehát, hogy az okot kell csökkentünk, nem az okozatot és a következményt. És amit említesz, hogyha valaki olyat tapasztal, hogy mondjuk féloldali fejfájása van, és esetleg van mellé látás zavar, vagy zavarja a fény, a hanghatás, ugye ez nagyon a migrénes tünetkör irányába viszi a gondolkodásunkat. Ez egy elsődleges fejfájás betegség, ebből az elsődleges fejfájás betegségnek hát három típusa van, ebből az egyik a migrénes fejfájás. Aki erre hajlamos, vagy aki ezt tapasztalja, az azért pontosan tudja, hogy vagy van ennek bevezető tünete, vagy nincs, de elkezdődik egy döntően féloldali fejfájás, gyakran mind a hanghatások, mind a fényhatások zavarják az illetőt, hány inger társulhat mellé, és nehezen csillapítható. Hát ebben az esetben, ha valakire ez a migrén jellemző, indokolt lehet egyébként kifejezetten fejfájás specialistához elmenni, csak azért, mert most már erre nagyon jó gyógyszeres terápiás lehetőségek vannak, illetve ide is beköszön azért az életmódi terápia, mert alapvetően ezzel is nagyon sok jó pozitív hatást lehet elérni, de itt a migrén kezelésnél leginkább majd a megelőzésen lesz a fókusz. De
1: mi az a migrén egyáltalán?
0: Ez egy elsődleges fejfájás betegség, és bár nagyon szenvednek tőle, de alapvetően azért nem egy rossz indulatú betegség. Nagyon kellemetlen, nagyon fáj, de nem rossz indulatú. De a másik téma, amit ebben talán érdemes megvitatnunk, hogy milyen típusúak azok a fejfájások, amikor viszont valami komoly betegség állhat mögött.
1: Igen.
0: És akkor is jön eszünkben, hogyha valami szokatlan és új tünet alakul ki. Például, ha valaki soha nem volt eddig fejfájós, de most nagyon fejfájós lett. Vagy olyan látászavar, tekintészavar társul hozzá, hogy mondjuk bizonyos részleteket,

0: indokolatlanul neki megy mondjuk bizonyos bútordaraboknak, vagy bárminek, mert hogy kiesik a látóteréből az a rész. Lehet, hogy ő neki föl se tűnik, de beszűkül a látótér. Vagy úgymond idegrendszeri tünetek társulnak hozzá, karzsibbadás, vagy valamilyen csökkent izomerő, vagy magas láz társul hozzá, valamilyen szokatlan egyéb új tünet, ez meg kell, hogy nyomja a piros lámpát bennünk, hogy itt akkor ezzel ennek utána kell járni.
1: Igen, mert amúgy meg tök egyszerű dolog az embernek, hát fáj a fejem, beveszek egy fájdalomcsillapítót, most márka nevet nem mondok természetesen, de vannak erre megfelelő fájdalomcsillapító gyógyszerek, beveszem, elmúlik, viszont hallásra lehet, hogy hónapokig nem találkozok ezzel a problémával, de ez az egyszerűbbik eset, gondolom.
0: Igen, meg ez azt mondja az ember, hogy ez egy belefér, tehát sok oka lehet ennek, de hogyha valakinek mondjuk eddig egy évben egyszer vagy kétszer volt olyan jellegű fejfájása, hogy mondjuk egy enyhe fájdalomcsillapítót be kellett vennie, most pedig már két naponta van, akkor azt mindenképpen utána kell járni ennek.
1: Mi mindent jelezhet egy fejfájás egyébként?
0: Alapvetően az esetek többségében jó indulatú dolgokat, ami alatt azt értjük, hogy vagy éppen egy tényleg környezeti vagy alkalmazkodásbeli problémát jelent, vagy a kimerültségnek a tünete, ezek a leggyakoribbak. A magas vérnyomás és a krónikus betegségek lesznek a második kategória, ami megint nagyon gyakori, úgyhogy ez tényleg egy elengedhetetlen dolog, hogy mérjünk vérnyomást. És utána következnek a ritkább, de súlyosabb kórképek. Tehát ha valakinek új keletű fejfájása van, és rendben van a vérnyomása, és nincsen egyéb olyan alarmírozó, tehát olyan sürgető jellegű tünetköre, akkor azért az idegrendszeri gyulladásos folyamatokat és a daganatos betegségeket is ki kell zárni. Ilyenkor azért általában más tünet is társul hozzá, és ezt egy neurológiai egy ideggyógyászati vizsgálattal azért szépen el lehet különíteni, de hogyha ezek a dolgok fokozódnak, sűrűsödnek, és tényleg akár ijesztő mértéket öltenek, akkor nem szabad várni a kivizsgálással.
1: Igen. Tehát, hogyha időnként egyszer-egyszer fáj az ember feje, ettől még nem kell megijedni önmagában, de hogyha ez tényleg szaporodik, és egyre erősebbé válik, akkor már érdemes szakorvosokat fölkeresni, ugye?
0: Igen, és ezt alapvetően felszokták ismerni az emberek, és pont úgy számolnak be a paciensek, hogy soha nem voltam fejfájós, és most úgy minden nap erősen fáj a fejem, vagy mellette, hogy néha úgy nem látom az oldalsó részeket, tehát valamilyen más tünet is kapcsolódik ehhez, de azért korunkban leggyakoribb egyik tünet a fejfájás, és leggyakoribb, ami orvoshoz viszi az embereket, az esetek többségében szerencsére nem súlyos elváltozásokról van szó.
1: Igen. Milyen szakorvoshoz érdemes fordulni ilyenkor egyébként?
0: Hát először házi orvoshoz mindenképp, ott egy alapos kikérdezés történik. Ugye van egy olyan mondásunk, generációkon átívelő mondásunk, hogy a jó anamnézis az fél diagnózis.
1: Bizony.
0: Ez azért ma is így van egyébként, úgyhogy egy alapos kikérdezés, azzal már közelebb megyünk az oki lehetőségekhez, és esetleg ugye azért szerencsés a házi orvos ebből a szempontból, mert ő azért ismeri régebb óta a pácienst, akár tud olyan összefüggéseket is mondani az ő életéből, amit lehet, hogy saját maga nem jönne rá, és alapvetően ezek az alapvizsgálatok, mint egy laborvizsgálat, egy vérnyomásmérés, akár egy EKG vizsgálat el tud készülni.
1: Igen.
0: Úgyhogy első lépésben mindenképpen ezt javaslom, és ott azért már az irányvonalak ki tudnak simulni, és hogyha szükséges, akkor egy képalkotó vizsgálat felé tudja irányítani a pacienseket, vagy pedig ideggyógyászati vizsgálatra.
1: Például.
0: Nagyobb helyeken van fejfájás ambulancia, akik kifejezetten az elsődleges fejfájás betegségekre, migrén, vagy a klaszter, vagy a tenziós típusú, ezekre specializálódott ideggyógyászok vannak, de az esetek túlnyomó többségében azért erre nincs szükség.
1: Ravasz dolog ez a fejfájás, mert ugye nem mindig az agyban van a baj, hiába az fáj éppen a fejem, de lehet, hogy nem ott van a probléma.
0: Igen, így van, ezért lenyűgöző, hogy az emberi szervezetben minden mindennel összefügg.
1: Igen.
0: De úgy alapvetően tényleg a vérnyomásmérést azt feltétlenül javaslom, uh-huh. illetve hogy ellenőrizzük meg, hogy mennyi folyadékot fogyasztottunk aznap, aha. mert abszolút lehet tünete az is, hogy keveset iszunk, kevés folyadékot fogyasztunk.
1: Ez elég általános tünet, én azt hiszem, hogy elég általános történet, hogy az emberek kevés vizet fogyasztanak, ugye?
0: Így van, és gyakran nem is gondolnak rá, és hogyha jön mondjuk így egy melegebb időszak, többet párologtatnak, többet mozognak.
1: Igen.
0: Van még egy picike cukorbetegség mondjuk mellé, ami hoppá. Miatt így uh-huh. nagyobb a folyadékveszteség a vizelettel kapcsolatosan, akkor már rögtön ott vagyunk, hogy egy ilyen pici kiszáradás már megnyilvánulhat, és uh-huh. annak is az egyik tünete lehet a fejfájás. Nyilván olyan, hogyha valaki sokat van napon, akkor annak egyértelmű oka van, ezt általában szoktuk tudni, de néha, főleg idősebbeknél a kiszáradásnak nincs olyan egyértelmű jele, és sokkal érzékenyebbek, törékenyebbek uh-huh. az idősebb páciensek.
1: Szóval vegyük komolyan a fejfájást, ugye? Tehát nem szabad félváról venni, azért oda kell rá figyelni.
0: Hát az ember ismerje önmagát, uh-huh. és hogyha tudja, hogy ő fejfájás, akkor is lehet egyébként ennek utána menni, megpróbálni életmódi változtatásokat, többet szabad levegőn lenni, több folyadékot fogyasztani, zöldség, gyümölcs, testmozgás, ez mind-mind segíteni uh-huh. tud. Hogyha migrénre hajlamos, vagy ez az elsődleges fejfájása van, akkor érdemes hosszú távon fejfájás ambulanciára menni, ahol akár eldöntik, hogy kell-e valami olyan gyógyszeres terápia, ami speciálisan erre jó. Uh-huh. Hogyha az embereknek tényleg így fél évente vagy pár havonta van egy fejfájás, az azért belefér, hogy esetileg fájdalomcsillapítóval csillapítsák, de hogyha erősödő, egyre erősebb jellegű a fájdalom, új keletű, egyre gyakrabban jelentkezik, és nem találunk rá egyértelmű magyarázatot, amivel meg tudjuk magyarázni, aha. hogy hát ez egész biztos azért van, mert hogy mondjuk tegnap nem aludtam éjszaka, akkor mindenképpen ki kell vizsgáltatni. Tehát igen. ezek legyenek, aha. hogy új keletű, erősebb, mint szokott, van más tünet, hány inger társul hozzá, hány látászavar, és olyan dolog, ami szokatlan és nincs rá magyarázat, akkor utána kell menni.
1: Bizony, bizony, bizony. Nem lehet ezt félváról venni, és tényleg komolyan kell venni ezt is, azért, hogy mégis tényleg komfortosabban és egészségesebben tudjunk élni. Hát köszönöm szépen a kis felvilágosítást, és tehát a fejfájást is vegyük komolyan, és ha ilyen probléma van, nyugodtan forduljunk orvoshoz, ők majd megmondják, hogy mi itt a problémának a lényege igazából. Nagyon szépen köszönöm dr. Szabó Ivetnek értékes információkat, és remélem, hogy fejfájás nélkül húzzuk meg ezt a napot. Eddig most még nekem nem fájt, úgyhogy remélem nem fog estére sem. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
0: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok.
1: Kedves hallgatóink, dr. Szabó Ivettel beszélgettem.

beszélgetés után és a padödő felvételét követően a mikrofonnál újra Süveges András. Hétvégi válogatásunkat természetesen a következő 60 percben folytatjuk, akkor jön majd az utolsó dialógus. Most meg Kylie Minogue énekel, ez itt az On a Night Like This.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy friss

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fiam piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a Fiatal Alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természetközeli összművészeti hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a ceglédi táncegyüttes és a rocksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfaji sokszínűség érdekében a Természetesen Művészet című kiállításukon megjelenő cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor. Ugye korábban említettem, a Természetesen Művészet című kiállításról van szó. Május 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó. Utána a textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélységvándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között rocksuli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkos Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknik kosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pixis Delikát természetesen természetes rákcsánivalóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye kuka@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd Város Önkormányzata.
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: Kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc? Azonnal megmutatom. Calvin Harris érkezik hozzánk hamarosan a hírek után, azonnal önök pedig továbbra is tartsanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
5: Drágám, megjött az új Európetrol étlap. Tudom, tudom, valami újat ennél, de legyen ütős, igaz? Figyelj csak, van új kalabriai csípős pizza, és hotthoni pepperoni is. Igen, jól hallod, mézes csípős. Mm. És képzeld, az árak is szuperek. A Smashburger csak 2490, a pizzák már 2699 forinttól indulnak. Sőt, most minden pizza mellé ajándék Sixo jár. Én már rendelem is hozzá a hideg eperkrémlevesemet. Hogy hol találod? Európetrol étterem, Cegléd. Nézd meg az étteremcegléd.hu-n, vagy tárcsázd a 0630 501 01 18-as számot.
6: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
3: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
7: Változékony időre számíthatunk, látogatható hétvégente a Karmelita Kolostor. Új gyűjteménnyel bővült a szegedi fűvészkert állománya. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Több mint 5000 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának. A héten végrehajtottak egy nagyobb fogolycserét is. 205 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. Közben éjszaka folytatódtak a kölcsönös dróntámadások a két ország között. Az ukrán légvédelem csaknem 300 eszközt észlelt, amelyek közül végül 20 csapódott be, főként keleti és déli megyékben. Az oroszok 7 Moszkva felé tartó ukrán drón megsemmisítéséről számoltak be. Időre felfüggesztették a Vnukovo repülőtér forgalmát. Belgorodban ugyanakkor találat ért egy lakóépületet, 4 megsérültek. Szocsiban pedig dróntámadás veszélye miatt légiriadót rendeltek el. Izraeli légicsapás végzett a Hamász gázai vezetőjével, erősítette meg a palesztin iszlamista szervezet. A tegnapi támadást Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök jelentette be, azt azonban nem tudta pontosan megmondani, hogy mi lett a parancsnok sorsa. Az izraeli hadsereg egy lakóépületet támadott meg Gázában, miután a terrorista vezér előjött a rejtek helyéről. Az elmúlt hónapokban a Hamász gázai vezetője állt az Izrael körözési listájának élén. Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő tegnap jelentette be, hogy regisztrációval hétvégente látogatható lesz a Karmelita Kolostor, valamint ma is holnap a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek pár perc alatt beteltek. Magyar Péter megköszönte a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Orbán Viktor eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő közölte, hogy egykori minisztereihez hasonlóan a kárpátaljai Nagydobronyi gyermekotthonnak utalja át az összeget, csaknem 39 millió forintot. Magyar Péter miniszterelnök a héten szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatások végén nekik járó juttatást. Új gyűjteménnyel bővült a szegedi fűvészkert állománya. A Noé Bárkája nevű egységben egy helyen mutatják be azokat az őshonos, ritka és védettséget élvező növényfajokat, amelyeket évtizedek óta gondoznak a botanikus kertben. Itthon csaknem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt. Ezek közül 142 ismerhető meg Szegeden. Mától látogatható a Tudós Nők ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő kimagasló tudományos eredményt elég elérő nőknek állít emléket.
2: Az időjárásról.
7: Holnap nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Ma a Dunántúlon, holnap másutt is megerősödik a szél. Éjszaka 7-13, vasárnap napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki, a Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, hogy a kamion tilalom ma este 10 órától holnap vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, de még elmaradt szűk 60 percben, nem az enyém lesz a főszerep. Hétvégi válogatásunk utolsó beszélgetése hamarosan jön, meg persze szólna a dalok is, tartsanak velünk!
1: FM 92.5 Tech Létre Rádió.

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy friss

0: Hallgatók, mai hétvégi válogatásunk utolsó beszélgetése szól, mi a téma mindjárt kiderül. A riporter most is Szatvári Gábor.
1: Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. 92.5.
2: Kedves hallgatók, a következő percekben tehát a Cegléd és vidéke Ungvári László Borrend aktuális dolgaival foglalkozunk. Jeles események is zajlottak nemrégiben, és ezekről is beszélgetünk majd az elnök nagymesterrel, dr. Vangyel Tiborral, aki itt van velünk a stúdióban. Nagy szeretettel köszöntelek, Tibor, szervusz.
3: Szervusz, én is nagy szeretettel és tisztelettel köszöntelek, valamint a Cegléd Rádió minden egyes hallgatóját.
2: Különösen a borkedvelőket.
3: Nem csak a borkedvelőket, hanem az ezután jövő borkedvelőket, tehát jövőbenieket is.
2: Hogyne, akik még ott állnak a kapuban.
3: Igen.
2: Majdan egyszer borkedvelők lesznek, mert lehetnek is, hiszen hál' Istennek azért így Cegléd és környéke azért nagyon szép borokat tud oda tenni az asztalra, hogy így képletesen fogalmazzak, és hát erről már nagyon-nagyon sokat beszélgettünk itt a 92.5-ön. Na most nemrégiben volt

0: Vörösbor választva, illetve ez az egyedüli fajta, ami zászlósborunk, indult így egyúttal a város bora címéért is. A cselszegi fűszeres, ugye az alapítás óta már a zászlósborunk, és 7 versenyból érkezett be. Egyik szebb volt, mint a másik, tényleg kiváló borok voltak, és ez azt jelzi, hogy odafigyelnek a termelők rá, hogy egyre szebb borokat készítenek. Még olyan cserszegi fűszeres minta is megállt a helyét, amely már idősebb volt. Ez 2 éves cserszegi fűszeres, de még mindig kiváló formáját mutatja.
1: Nagyon jó. Érdekes ez ugye, mert ezt a vidéket elsősorban fehérboros vidékként tartják számon, én azt hiszem, és nem véletlenül. Volt már egyáltalán vörösbor a városbora?
0: Igen, hát városborának ugye 2004-re visszanyúló hagyománya van, tehát ez a 22.
1: Mintha tegnap lett volna.
0: 23. városbora, hirtelen nem is tudom, utána kell számolni. De az első az Rajnai Riesling volt, és nagyon sokáig csak fehér bor volt.
1: És Rajnai Riesling az nagyon vitte a prémet egy jó pár éven keresztül, emlékszem.
0: Igen. És ezt követően került sor először vörösbor irányába kiszélesítése, majd pedig a rozé is egy pár évig.
1: Hogyne.
0: De abban az időben, amikor a rozé is versenyzett és önálló városbora szeretett volna lenni, vagy szerettük volna, hogy legyen egy önálló rozébor is, ez azért sem valósulhatott meg, mert viszonylag kevesen készítettek akkor még rozét, és hiába szerettük volna mi azt, hogy olyan városok, például ugye Debrecen, ahol 8-10 városborát is választanak, amely ugye nem csak fehér, nem csak vörös, hanem pezsgőt is, tokai
1: például,
0: bort is választanak, de hát ettől mi messze vagyunk, meg nálunk én azt gondolom, hogy nagyon helyesen az az álláspont alakult ki, hogy a városbora a ceglédi borrendhez kötődő, vagy cegléthez és a alapító önkormányzatok területén működő szőlészek és borászok általi produktumokat bíráljuk el, és azokat ismertessük meg a városba érkező turistákkal, illetve a borrend is ezeket a borokat viszi el mindig, amikor egy-egy társborrendnek a rendezvényére elmegy, és nagyon jó visszajelzések vannak a szövetség részéről is. A szövetség egyébként minden évben felülvizsgálja a hozzátartozó magyarországi borrendek zászlósborainak a minőségét, a külcsint, és
1: a belbecset.
0: És a belbecset is, tehát így együtt alakul ki az igazi végeredmény. Tavaly is szépen szerepeltünk ezen a megmérettetésen, és az 51 borrend között az előkelő helyen szerepelt a Cegléd és vidéke Ungvári László borrend.
1: Fontos. És azért, hogyha cserszegi fűszeres és Cegléd kapcsolatát firtatjuk, hát én azt hiszem, hogy azért nagyon sok borásznak, aki úgy benne van a szakmában, akárhol az országban, a cserszegi fűszeresről azért leginkább Cegléd jut eszébe, nem? Vagy legalábbis jó eséllyel.
0: Jó eséllyel, igen, tehát aki már eljött a mi területünkre, és járt itt Cegléden és környékén, és volt szerencséje megkóstolni ezt a fajtát, biztos, hogy emlékszik rá. Ugye ez azért cserszegi fűszeres, mert a Cserszeg Tomajon nemesítette Bakonyi Károly, és innen lett
1: hát Zala megyében
0: fűszeres a neve.
1: Igen.
0: Mert ugye annyira illatos és kevésbé savas fajta, úgyhogy emiatt gondolom, hogy nagyon sokan kedvelik ezt a fajtát.
1: Igen, de nem véletlen, és tényleg ő maga is, már a cserszegi fűszeres is szereti ezt a vidéket, úgy tűnik, és nagyon szép terméseket tud hozni.
0: Igen. És ami még nagyon fontos, hogy ezeken a területeken és művelési módokon ellen tud állni a betegségek egy részének, vagy nagyobb részének,
1: igen,
0: illetve a fagykárnak, bár sajnos most történt fagykár pont Klémen György alelnök úr
1: fogok említette. Fogok vele beszélgetni a tervek
0: szerint. De erről
1: szerint
0: majd ő fog beszélni.
1: Igen. Meg, mint növénydoktor.
0: Igen. A társ médiumban is volt, erről úgy láttam, nyilatkozott
1: igen.
0: a Gyuri.
1: Igen. Hát ez előfordul, de hát ez a kis domborzat is jót tesz időnként, mert ugye a fagy lefolyik,

0: A dombokról, és hát inkább az alsóbb részeket érinti.
1: Igen, ennek ellenére igen. Nem csak a Fischer partot érintette, hanem a föntebbi részeket, de tényleg ne vegyük el a Klément alelnök úrnak a kenyerét, mert ez hozzátartozik, vagy a Molnár Zsolt egybíróhoz.
0: No, hát bizony. Na, a lényeg az, hogy a zászlós bor és a Ceglédváros bora akkor ugyanúgy a cserszegi fűszeres lett. Hogyan és mire bólintott rá aztán a jeles testület?
1: Cserszegi fűszeresünk az idén Ceglédváros bora is lett, mert a nehéz pénzügyi helyzetben a város is, illetve a Kossuth Művelődési Központ is úgy döntött, hogy erre a projektre nem tudnak most áldozni, és ezt sajnos mi elég későn tudtuk meg, emiatt már nem tudtuk ennek a széleskörű lebonyolítását megszervezni, de mindenféleképp szeretnénk a következő évben, akár saját rendezvényként is. Annak ellenére, hogy jövő évben borrendünk 30 éves lesz, alapításának 30. évfordulóját fogjuk ünnepelni. Ez azért is lényeges, mert ilyenkor egy díszközgyűlés szoktak általában a ünneplő borrendek rendezni, és erre meghívják a magyarországi borrendeket. És ugye különböző kulturális programokkal együtt ezek nagyon szép ünnepségek szoktak lenni.
0: Igen. No, és hát végül is akkor ki lett a nyertes? Ki lett a legcserszegibb és legfűszeresebb?
1: Az Aranyhegyi Pince Szövetkezetnek a cserszegi fűszerese lett az idén.
0: Nice.
1: Úgyhogy...
0: Erre már régen volt példa.
1: Emlékeim szerint talán egyszer voltak ők már a városbora. Úgyhogy ez nagy megtiszteltetés, meg nagy öröm gondolom a Pince Szövetkezet tagjai számára is, meg a ceglédiek számára is, hiszen családtagok révén is ugye sokan érdekeltek ebben a szövetkezeti mozgalomban, illetve a hozzá kapcsolódó dolgokhoz. Úgyhogy egy évig ez a bor lesz az, amelyet használni fogunk ugye zavatáskor. Ebből fognak kapni a frissen felavatott borlovagok.
0: Igen.
1: Ezt fogjuk vinni az ünnepségekre, és ezt használjuk.
0: Bárhol az országban.
1: A borvidék és a borrendnek ugye a zászlaját, zászlósajóját.
0: Igen. Marad ez a hagyomány, vagy ezen akartok majd változtatni később, vagy akkor most már ez a vonal, hogy minden évben cserszegi fűszeres, mert hogy tényleg hát jó pár borászatban terem, és hát egyik jobb, mint a másik.
1: Igazából ezek a területek Aranyhegy területére korlátozódnak, illetve a Fischer parton vannak.
0: Igen.
1: Ezek a szőlők. De aki ugye innen származó szőlőből készíti a cserszegi fűszeresét, ő is indulhat ezeken a versenyeken. Aha. Ezért volt az, hogy a Tápióvin Kft. Kis Attila révén,
0: például,
1: vagy az elmúlt évben Megyeri Szabolcs bora nyert, akik szintén mind a ketten az Aranyhegyi Pince Szövetkezettől, vagy az Aranyhegyről vásárolják a szőlőt, és önállóan készítik el ezeket a borokat. Három vagy négy évvel ezelőtt fölvetődött a tagság részéről, vagy egy-két ember részéről, borász részéről, hogy változtassuk meg a cserszegi fűszeres, mint zászlós borunkat, és akkor egész a közgyűlésig ment ez a történet. Dönts el a tagság, elsöprő többséggel a cserszegi fűszeres mellett tette le a voksát a közgyűlés akkor.
0: Nem véletlenül.
1: Úgyhogy én azt gondolom, hogy a rajnai Rieslingnek igazán a Rajna vidékén van a helye, onnan származik, mint a zöldveltelini, ugye a vakhaui részről, úgyhogy mi maradjunk a cserszegi fűszeresnél, hiszen amikor ugye 86-ban nagyobb területeken elkezdték telepíteni a nagyfagykárok után, akkor ez a fajta bebizonyította, hogy ott van a helye az igazán kiváló borok, illetve a kiváló fajták között.
0: És ott van a helye tényleg a borpincékben is, és ott van a helye tényleg a hűtőszekrényekben is, és bárhol itt ezen a környéken, mert ezek a borok tényleg megérdemlik ezt. Hú, nagyon szalad az időnk, de beszéljünk arról, hogy ez tulajdonképpen ez a találkozó most nem csak városbora és zászlóbora, zászlós bor választás, hanem egyben közgyűlés is volt.
1: Így van,
0: ugye?
1: Tehát beszámoló közgyűlés volt, a következő évi szakmai tervet, illetve pénzügyi tervet is megvitatta.
0: És egy szomorú alkalom is
1: tagság,
0: volt sajnos.
1: Igen. És Szelényi Péter kincstárnok halála miatt ugye új kincstárnokot kellett választanunk. Szerencsénkre rövid időn belül sikerült egy olyan jelöltet találnunk, aki örömmel elvállalta, és a közgyűlés őt egyhangulag meg is szavazta, ő Deli Tibor. Úgyhogy ettől az évtől...
0: Jó munkát kívánunk neki!
1: Köszönjük! Igen. Ettől az évtől kezdődően két évig még ő tölti be a kincstárnoki megbízatást.
0: Mi lesz a borrend legközelebbi nyilvánosabb megjelenése itt a város népe előtt, úgymond?
1: Hát a város népe előtt, tehát borrendi megjelenés nem lesz. Pincészetek lesznek, ugye a nyitott pincenapok, pünkösdre
0: hát
1: nyitott pincenapok.
0: Ez is annak számít.
1: De nem egy díszruhás ünnepség vagy rendezvény lesz ez, hanem a borászatok teszik oda magukat, és fogadják a vendégeket. Az idén úgy tudom, hogy nem lesz buszjárat, tehát erre kell készülniük a borrajongóknak. Hála Istennek én is nagyon sok bicikléssel találkozom. Bízunk benne, hogy az időjárás is kegyes lesz ehhez a rendezvényhez, és biciklire tudnak pattanni a bort imádó fiatalabb vagy fiatal generáció is. Úgyhogy ez lesz a következő esemény, amelyet azért mi borrendi vezetőség, borbarátok azért ilyenkor végigjárjuk egymás pincéjét, és megkóstoljuk a borokat.
0: És fontos ez, azt hiszem minden ceglédi és környékbeli borkedvelő ember számára, hogy megnézze, hogy mi újság a pincékben, és ez leginkább a borokból fog kiderülni. Hú, hát még sok mindenről tudnánk beszélni, de műsoridőnk lassacskán lejárt. Minden esetre akkor most már kijelenthetjük, hogy a borrend zászlós bora és egyben Ceglédváros bora is.
1: Igen.
0: A cserszegi fűszeres lett, ami a
1: Aranyhegyi Pince Szövetkezet által készített cserszegi fűszeres.
0: Így van.
1: És amiről még nem beszéltünk, és szeretném megragadni az alkalmat, Csemő község látott bennünket vendégül, és külön köszönet illeti Szűcs Judit polgármesterasszonyt, illetve az ő segítőit, akik igen szívélyes vendéglátásban részesítettek bennünket.
0: Amit ti azért megháláltatok szerintem.
1: Igen, igyekeztünk meghálálni.
0: Igen.
1: És a női finomság, és hogy is mondjam ezt, tehát ugye megjelent, ami eddig ugye nem volt. Valamikor még az alapításunk után a Barta Alajosné polgármesterasszony idejében volt ilyen, tehát odafigyeltek mindenre, a terítésre, polgármesterasszony végig velünk volt, annak ellenére, hogy sajnálatára, de nem tudta megkóstolni a cserszegi fűszeres, mert autóval volt, és ezt nagyon szigorúan betartotta.
0: Igen.
1: De szinte mindegyik
0: lesz
1: borba,
0: majd rá alkalma.
1: Mindegyik borba azért beleillatolt egy picit.
0: Igen. No, hát hál' Istennek azért jó hírek is érkeznek a Cegléd és vidéke Ungvári László borrend házatájáról, és ezeket a híreket mi nagyon szívesen nagy dobra verjük itt bármikor, és bármikor nagyon szívesen látunk itt téged, elnök nagymester úr, dr. Rongyel Tibor, akivel beszélgettem.
1: Köszönöm
0: szépen.
1: Én köszönöm a lehetőséget.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gyereknap a Hobbi áruházban. Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a Ceglédi Hobbi áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc Bohóc és a Rölövé tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákbamacska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 000 forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a Külső Jászberényi út egy szám alatt. Gyereknap a Hobbi áruházban. Várunk az egész családdal.
3: Goldi Geri vagyok, a reppelő kutya.
4: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörösmarty téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Verunaki és Goldi Geri, fellépnek a Langaléta Garabonciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a puszta busszal, és hozzátok magatokkal a poharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: 1526. augusztus 29-e, előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, kép és hangfelvétel készül. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-59-89-es számon, vagy a 30-as 406-26-81-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától mindenkit szeretettel várnak. Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen, Albertésán és Cegléd Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék, zenés illetve gasztro eseményekkel. A Ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon.
0: Cegléd Rádió.

0: hallgatók, mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. Egy 20 évvel ezelőtti dalt játszok a Black Eyed Peas előadásában. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
3: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Na, szép, nem látom. Akkor Irány Albert írsa, Vénica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
5: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
4: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
7: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
7: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
7: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
5: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
8: KGM. Made in Korea.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Változékony időre számíthatunk. Izraeli légicsapás végzett a Hamas gázai vezetőjével. Új gyűjteménnyel bővült a szegedi fűvészkert állománya. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Több mint 5000 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának. A héten végrehajtottak egy nagyobb fogolycserét is. 205 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. Közben éjszaka folytatódtak a kölcsönös dróntámadások a két ország között. Az ukrán légvédelem csaknem 300 eszközt észlelt, amelyek közül végül 20 csapódott be, főként keleti és déli megyékben. Az oroszok 7 Moszkva felé tartó ukrán drón megsemmisítéséről számoltak be. Rövid időre felfüggesztették a Vnukovo repülőtér forgalmát. Belgorodban ugyanakkor találat ért egy lakóépületet, 4 megsérültek. Szocsiban pedig dróntámadás veszélye miatt légiriadót rendeltek el. Izraeli légicsapás végzett a Hamas gázai vezetőjével, erősítette meg a palesztin iszlamista szervezet. A tegnapi támadást Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök jelentette be, azt azonban nem tudta pontosan megmondani, hogy mi lett a parancsnok sorsa. Az izraeli hadsereg egy lakóépületet támadott meg Gázában, miután a terrorista vezér előjött a rejtek helyéről. Az elmúlt hónapokban a Hamas gázai vezetője állt az Izrael körözési listájának élén. Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő tegnap jelentette be, hogy regisztrációval hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, valamint ma is holnap a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek pár perc alatt beteltek. Magyar Péter megköszönte a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Orbán Viktor eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő közölte, hogy egykori minisztereihez hasonlóan a kárpátaljai Nagydobronyi gyermekotthonnak utalja át az összeget, csaknem 39 millió forintot. Magyar Péter miniszterelnök a héten szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatások végén nekik járó juttatást. Új gyűjteménnyel bővült a szegedi fűvészkert állománya. A Noé bárkája nevű egységben egy helyen mutatják be azokat az őshonos, ritka és védettséget élvező növényfajokat, amelyeket évtizedek óta gondoznak a botanikus kertben. Itthon csaknem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt. Ezek közül 142 ismerhető meg Szegeden. Mától látogatható a Tudós Nők ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő kimagasló tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket.
1: Az időjárásról.
9: Holnap nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Ma a Dunántúlon, holnap másutt is megerősödik a szél. Éjszaka 7-13, vasárnap napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. A Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, hogy a kamion tilalom ma este 10 órától holnap vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, még ebben a szűk 60 percben és a következő felvonásban lehetünk együtt. Most folytatjuk dalokkal, nem sokára pedig visszatérek, és foglalkozunk a mai nappal, azaz május 16-ával szombattal, tartsanak velem ezért is.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Eczek utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
5: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553. www.feringatlan.hu.
6: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
3: Ne maradj le a májusi rendkívüli Opel villám ajánlatokról! Gazdagon felszerelt, vadonatúj Opel modellek akár 2 millió 600 000 forint extra kedvezménnyel, 8 év garanciával és fix akár 2,99%-os THM finanszírozással. Fix költség, okos döntés, amikor valóban megéri lépni. Most autóbeszámítással még többet érhet jelenlegi autója. Opel. Minőség, ami nem kér magyarázatot. Ceglédi Opel Gyulai. Cegléd külső körösi út 4.
0: Reklámot hallottak. Következzen egy friss

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: 1526. augusztus 29-e, előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdabó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 3195-ös számon vagy e-mailben, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyik kép és hangfelvétel készül. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz

0: 0-30-20-99-89-es számon, vagy a 30-as 406-26-81-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld szegli családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Ceglét családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától mindenkit szeretettel várnak. Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen, Albertilsán és Ceglédbercelen várnak mindenkit a nyitott pincék zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon.
1: Ceglédrádió, sok magyar zenével. Változatosan.

Kedves hallgatók, május 16-a van, tehát a mai napon a múzesek és a botondok ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönthetik János és Simon nevű ismerőseiket is. A Mózes héber eredetű bibliai név jelentése, a vízből kihúzott, kimentett fiú. A botond régi magyar személynév, a buzogány jelentésű bot szó származéka, jelentése buzogányos harcos. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Hamarosan visszatérek születésnapot zenészekkel, zenei évfordulóval.

0: Kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnaphoz zenészekkel, zenei fordulókkal. 37 évvel ezelőtt hunyt el Sammy Davis Jr., afroamerikai énekes, táncos, filmszínész. 71 éve született Hazel O'Connor, a 80-as évek új hullámjának zenésze. 1994-ben ezen a napon díszdoktorrá avatták Stinget. 1971-ben született Simon Katz, angol zenész, a Jamiroquai banda tagja volt egykoron éveken keresztül. 60 éves ma kereken Janet Jackson, 6-szoros Grammy-díjas amerikai popénekesnő, az 1980-as és 90-es évek egyik legsikeresebb előadója. A Jackson család legfiatalabb gyermekeként Los Angeles mellett Encinóban nőtt fel, és először 7 évesen lépett fel. Kezdetben gyerekszínészként és a The Jackson 5 tagjaként, illetve Michael Jackson húgaként vált ismerté. Első albumát 16 évesen jelentette meg az A&M kiadónál. Az áttörést 1986-ban megjelent harmadik Control című albuma hozta meg. Ezzel az albummal kezdődött évtizedeken átívelő együttműködése Jimmy Jam és Terry Lewis producerekkel. Zenéje, mely az R&B, disco, funk és rap elemeit ötvözi, és gyakran használ felrészleteket korábbi dalokból, több stílus kedvelő körében is népszerűvé tette. Innovatív zenei stílusa, koreográfiája és videoklipjei mellett társadalmi tudatosságú dalszövegeiért is elismerést kapott. 1991-ben írta alá szerződését a Virgin kiadóval rekord összegért, ekkor vált a zeneipar egyik legjobban fizetett művészévé. Világszerte több mint 100 millió lemezt adott el, ezzel minden idők egyik legsikeresebb előadója. Az Amerikai Hanglemezgyártók Szövetsége az Amerikában legtöbb lemezt eladó női előadó közt a 11. helyre sorolta, 26 millió. A szövetség által minősített albummal a Billboard slágerlistán szereplő 100 legsikeresebb előadót felsoroló listán a 7. helyre került. Nagy befolyással volt a popzene alakulására, számos előadó tartja példaképének. Egyébként 2019-ben beiktatták a Rock and Roll Hall of Fame-be. Janet Jackson tehát a mai napon ünnepli 60. születésnapját. Ő következik.
1: FM 92.

0: Említenünk, ugyanis 1948-ban született Környei Attila zenész, menedzser, producer, általános iskolai éveiben kezdte el zenei tanulmányait, egyeket hegedülni tanult, a gimnáziumi éveiben a Fradi tornás csapatának tagja volt, 1967-ben nem mellesleg országos bajnokságot nyert. Az érettségi előtt egy sérülés véget vetett sportolói pályafutásának. Első zenekarát egyébként bátyjával, Környei Csabával 68-ban alakították a Ferm együttest. Ma már csak úgy emlegetik a zenészek az együttest, hogy egy igazi sztárgyár volt. A Ferm formáció 74-es felbomlása után Környei Attila pályája a 70-es évek egyik legnépszerűbb pop együttesében, az M7-es együttesben folytatódott. Sikert dalai közé tartozik a Nincs arra szó, Nem lehet boldogságot venni, Félig sem szerelem, és még sorolhatnám. 1982-ben egykori zenész társával, Szikora Róberttel megalakították az Ergo együttest. Az évtized meghatározó együttesévé vált a csapat, hát szerintem mondhatjuk azt is, hogy évtizedekig az volt, meg még talán ma is az. 1987-ig 4 toplista vezető albumuk jelent meg, csak a kezdetekről beszélek. Kivételes sikerük bizonyítéka 4 arany, 2 platina és egy gyémánt lemez, több mint 1 millió eladott példány. A formáció több éven át elnyerte az évzenekar a díjat, és a tagok is hangszereiken dobogósok lettek. 1988-ban Környei Attila kivált az együttesből, de utána még talán egyszer-kétszer visszatért, és talán elsőként az országban pop menedzseléssel folytatta pályafutását. Például ő hozta össze a VIP egykori fiú csapatot, de az AD Stúdió létrehozója is ő volt. Környei Attiláról beszélünk, aki ma ünnepli tehát születésnapját. Szóba került az Ergo, úgyhogy pontosan ezzel a csapattal folytatjuk azonnal.
1: Szeg!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
1: Reklámot hallottak.
4: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger. We were good.

Kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel hamarosan folytatjuk, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén az időjárás, illetően holnap vasárnap sokfelé fordulhat elő eső, zápor az országban. A Dunától keletre több tájegységünkön zivatarok is kialakulhatnak, de nyugaton már szárazabb időre van kilátás, és ott helyenként rövidebb, hosszabb időszakokra a nap is kisüthet. Élénk, erős, a Dunántúlon többfelé viharos lesz az északi-északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul, napközben 11-23 fokot mérhetünk, északkeleten és keleten lesz melegebb az idő, tehát vasárnap. Hétfőn a Dunántúlon számottevő csapadék nem valószínű, és több órára a nap is kisüthet. A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és többfelé kialakulhat eső, zápor, néha zivatar is. A Dunántúlon és a középső tájakon élénk, helyenként erős lesz az északnyugati szél. Hajnalban 4 és 12, napközben pedig 16 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden a napos gomoly felhős időben többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, az északi-északnyugati szelet elsősorban a Dunántúlon és a középső tájakon kísérhetik élénk széllökések, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként pára köpképződhet, kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 18-23

0: Amazonnal, kedves hallgatók, mivel indul a következő egy óra hossza? A hírek után azonnal játszom a Wonderful Life című közös ismerést. Maradjanak velem, jó rádiószást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Változékony időre számíthatunk, kinevezték a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkárt. Már készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja, a célpontok környékén élő civileket előzőleg távozásra szólították fel. Libanon és Izrael pénteken állapodott meg arról, hogy június végéig meghosszabbítják az egy hónapja kötött tűzszünetet. Az egyesség hatékonyságát ugyanakkor jelentősen gyengíti, hogy a libanoni kormány gyakorlatilag nem vesz részt a konfliktusban. Izrael az Irán által támogatott síta milíciát, a Hezbollahot akarja felszámolni. Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. A kinevezést az élő környezetért felelős miniszter jelentette be, és kiemelte, az új államtitkár több mint 25 éves éghajlatpolitikai tapasztalattal rendelkezik. Gajdos László szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a klímaváltozási szempontokat határozottan és azonnal érvényesítsék a vízgazdálkodásban. A tárcavezető bejelentette azt is, hogy Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét kérte fel a minisztériumi szóvivői posztra. Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő tegnap jelentette be, hogy regisztrációval hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, valamint ma és holnap a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek pár perc alatt beteltek. Magyar Péter megköszönte a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. A Tiszaugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban, a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak, miután az év elején már csaknem 20 alkalommal riasztották őket, szemben a tavaly év elejé 5 esettel. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le, júniustól pedig általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban.
2: Az időjárásról.
4: Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Éjszaka 7-13, vasárnap napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. A Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, hogy a kamion tilalom ma este 10 órától holnap vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

kedves rádiózást, a mikrofonnál még ebben az órában Süveges András, remélem velem tartanak. Jönnek a dalok, a Ceglédia kedvencei, a fontos hasznos info, programajánló, lapszemle, és szólok az időjárásról is, így áll össze ez a szűk 60 perc. Hallgassanak rám! FM 92.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Eczek utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Eczek utca 22 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabayné optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
2: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Budaházzal épül a ház. Keressen nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonikaajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolat tiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ne maradj le a májusi rendkívüli Opel villám ajánlatokról! Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek akár 2 millió 600 000 forint extra kedvezménnyel, 8 év garanciával és fix akár 2,99%-os THM finanszírozással. Fix költség, okos döntés, amikor valóban megéri lépni. Most autóbeszámítással még többet érhet jelenlegi autója. Opel. Minőség, ami nem kér magyarázatot. Ceglédi Opel Gyulai. Cegléd külső körösi út 4.
0: Reklámot hallottak. FM.

0: Rádió.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
3: 1526. augusztus 29-e, előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 3195-ös számon vagy e-mailben, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyik kép és hangfelvétel készül. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen: cetkalapítvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-5989-es számon, vagy a 30-as 406-2681-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak. Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen, Albertilsán és Cegléd-Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék, zenés, illetve gasztro eseményekkel. A Ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon.
1: Cegléd Rádió.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgató, már is lapszemlével folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a blik.hu oldal. Ahogy mondani szokták, újabb mérföldkőhöz írt Frey Tamás, aki május 21-én tölti be a 60. életévét. Noha, a közkedvelt író és üzletember óckodik az ilyen kifejezésektől, egy kis számvetésre azért kapható volt. A kérdés így hangzik, mármint a Blik újságírójától, alig tudott időt szakítani erre a beszélgetésre. Most épp miért siet egyik helyről a másikra? Frey Tamás ezt válaszolta. A ragyongás oka most az, hogy hosszú idő után sikerült úgy átrendezni a tulajdonosi viszonyokat a Café Freyben, hogy kiszállt az az üzlettársam, akivel az én megítélésem szerint már nem lehetett volna megvalósítani azokat az elképzeléseket, melyeket én mindenképpen szeretnék a vendégeinkhez és a vásárlóinkhoz eljuttatni. Így most nagyon intenzíven kell foglalkoznom a céggel. Rengeteg elképzelésem van, hogy milyen irányba szeretném vinni a Café Freyt. Én a jelenleginél sokkal egészségtudatosabb Café Freyt képzelek el, mert az elmúlt években én magam sokkal egészségtudatosabb ember lettem, mint korábban voltam. A saját életemben én látom ennek a hasznát, és valahogy azt gondolom, hogy a Café Frey akkor jó, ha önazonos, így ezt át kell formálnunk. Amikor elkezdtük, akkor a kávéházi élmény a televíziós Frey Tamáshoz kapcsolódott, a kalandor sokat utazó tévés újságíróhoz, csak hogy az elmúlt 20 évben én sokat változtam, és ma már nem egy föl-alá rohangáló ember vagyok, hanem sok tekintetben kifinomultabb, érzékenyebb és remélem bölcsebb is. Sok időt töltve Firenzében és a Rivierán lett egy elképzelésem, hogy miképp lehetne a Café Freyben is megjeleníteni mindezt a termékekben és a minőségben. Ez fog most történni. Volt már, hogy elégedette hátra dölt, kérdezi a Blik újságírója. Frey Tamás azt mondta, örök elégedetlen vagyok. Bemegyek a céghez és mindenkinek elmondom, hogy figyeljetek, 98% rendben van, de most ne értsétek félre, én a 2%-ról fogok beszélni. Szerintem a kritikából lehet tanulni, mármint a segítő szándékú építő kritikából. Előfordult valahogy éppen nem csinált semmit, kérdezi a Blik újságírója. Frey Tamás pedig azt mondta, hát olyan nem nagyon. Tök érdekes, mert már éppen terveztem a következő regényt, már elmentem múzeumokba, tárgyakat és helyszíneket nézegettem hozzá, de most ezt egy picit odébb sodorta ez a lehetőség a cégemnél. Szerintem mindig több elképzelésem van, hogy őszinte legyek, mint amennyi az életembe belefér, pedig nagyon fontos, hogy egyensúlyban maradjunk. Itt van az ujjamon ez az okos gyűrű, ami a nap 24 órájában figyel engem. Mutatja azt is, hogy ma már nem kellene ezt az interjút adnom önnek, mert olyan magas a stressz szintem. Nagy volt a terhelés. Nem az idegesség szinonimájaként kell érteni a stresszt ebben az esetben, hanem úgy, hogy sokkal több mindent magamra rántottam ma, mint kellett volna. Ez a gyűrű folyamatosan monitoroz, látod az eredményeket és az alvás görbétben, látod az oxidációs szintedben, a szívritmusodban, szinte mindenben. Hogy mit mondott még Frey Tamás, a blik.hu oldalon elolvashatják a kedves hallgatók.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a blik.hu oldallal. Varga Viktornak, igen, az énekesnek, az édesapja sem hétköznapi figura. Jelenleg alig van fix bevétele, de nem csak ezért teszik főleg frissen elhullott állatokat, tulajdonképpen az út mentén talált dögöket. Jaj, szörnyű hangzik. Pontosan tudja, hogy melyiket lehet még elfogyasztani, valószínűleg a dzsungel közepén is feltalálná magát. Eleve úgy él, mint egy túlélő, minimalizálta abszolút a költségeit. Negyedállásban dolgozik, és csak azt teszi, amit az útszélén talál, még friss dögöket is. A suliban a tanártársai szólnak neki, hogy hol látta két egy házánál valami állatot, ő meg érte megy. Ha még vérzik, akkor megeszi, mellé otthon termeszti a zöldséget, magyarázta Varga Viktor az elképet Hajdú Péternek. Akkor ezek szerint Hajdú Péternek volt a vendége Varga Viktor. Szarvast, őzet nyilván nem élik összeszedni, akkor szólni kell elvileg a vadászoknak, de ha lát egy fácánt vagy egy nyulat az útszélén, azt összeszedi, megeszi, de csak ha még véres, mert akkor legalább tudja, hogy baleset és nem betegség végzett az állattal. Tisztában van azzal is, hogy meddig lehet elfogyasztani, hogyha már nem friss a tetem, akkor nem szabad megenni. Nagyon belement ebbe a túlélős történetbe, és ezért akar már nyugdíjba vonulni, hogy ezzel tudjon foglalkozni. Túl sok National Geographicot meg Bear Grylls nézett, mesélte az énekes a beköltöző Hajdú Péter az újabb adásában a Frisbee TV YouTube csatornáján. Varga Viktor és családja sosem éltek éppen kispolgári életet, az apjával és az öcsével majdnem 10 évig járták Európát. Az édesapja rajzokat készített, a két fiú pedig zenélt az utcán, ebből próbáltak megélni. Ami pénzt kerestünk az utcán, abból azonnal megtankoltunk és mentünk tovább, így jutottunk egyre messzebbre. Mi volt a vége? Hát az, hogy gyűlöltük már egymást, mert megőrülsz, amikor így össze vagy zárva. Egy mentőautót alakított át apukám, az volt három ágyas, úgy járkáltunk. Én ott hagytam őket Olaszországban, őket meg elvitte a rendőrség, mert hogy apukám az albán maffia tagja ilyeneket találta ki. Én felültem a vonatra, elköltöttem az összes pénzt, amit kerestem, ők meg hazajöttek több millió forinttal, meg új gitárokkal, mindennel. Hú, de ki voltam, emlékezett Varga Viktor énekes. Az énekesnek később sem volt szerencséje a pénzzel. A Starbucks után egy barátja lépett le a több millió forintos megtakarításával, amiről szintén mesélt ebben a bizonyos adásban, hogy mit mondott, erről természetesen a blik.hu is ír részletesebben.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Gyereknap a Hobbi áruházban! Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a Ceglédi Hobbi Áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc Bohóc és a Rölövé Tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákbamacska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 000 forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a Külső Jászberényi út 1 szám alatt. Gyerek nap a Hobbi Áruházban. Várunk az egész családdal!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Változékony időre számíthatunk. Kinevezték a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkárt. Megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja. A célpontok környékén élő civileket előzőleg távozásra szólították fel. Libanon és Izrael pénteken állapodott meg arról, hogy június végéig meghosszabbítják az egy hónapja kötött tűzszünetet. Az egyesség hatékonyságát ugyanakkor jelentősen gyengíti, hogy a libanoni kormány gyakorlatilag nem vesz részt a konfliktusban. Izrael az Irán által támogatott síta milíciát, a Hezbollahot akarja felszámolni. Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. A kinevezést az élő környezetért felelős miniszter jelentette be, és kiemelte, az új államtitkár több mint 25 éves éghajlatpolitikai tapasztalattal rendelkezik. Gajdos László szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a klímaváltozási szempontokat határozottan és azonnal érvényesítsék a vízgazdálkodásban. A tárcavezető bejelentette azt is, hogy Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét kérte fel a minisztériumi szóvivői posztra. 19 soproni önkormányzati útnál mutatta ki eltérő mennyiségű aszbeszt tartalmú kőzetet a laborvizsgálatok során, írt a Facebook oldalán a város polgármestere. Tájékoztatása szerint a szakemberek összesen 34 útszakaszt ellenőriztek. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezet be, valamint pormentesítő kezelést alkalmaz. A város emellett munkacsoportot is létrehozott az osztrák aszbeszt üggyel kapcsolatos intézkedés koordinálására. A Tiszaugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
2: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
2: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Változékony időre számíthatunk. Kinevezték a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkárt. Szélsőjobboldali és palesztinpárti tömegtüntetések kezdődtek Londonban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. A kinevezést az élő környezetért felelős miniszter jelentette be, és kiemelte, az új államtitkár több mint 25 éves éghajlatpolitikai tapasztalattal rendelkezik. Gajdos László szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a klímaváltozási szempontokat határozottan és azonnal érvényesítsék a vízgazdálkodásban. A tárcavezető bejelentette azt is, hogy Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét kérte fel a minisztériumi szóvivői posztra. 19 soproni önkormányzati útnál mutatta ki eltérő mennyiségű aszbeszttartalmú kőzetet a laborvizsgálatok során, írt a Facebook oldalán a város polgármestere. Tájékoztatása szerint a szakemberek összesen 34 útszakaszt ellenőriztek. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezet be, valamint pormentesítő kezelést alkalmaz. A város emellett munkacsoportot is létrehozott az osztrák aszbesztüggyel kapcsolatos intézkedések koordinálására. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évad nyitó nagy díjon a 50-50 katamarán győzött, a Józsa Márton vezette csapat kevesebb mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. Afrikai bevándorlók egy csoportját mentették ki a földközi tengeren az olasz hatóságok, miután csónakjuk bajba került Lampedusa közelében. A vízjárművön 55-en utaztak, köztük 7 nő és 6 gyerek. Egy csecsemőt és édesanyját kritikus állapotban vitték kórházba, a gyermek életét azonban már nem tudták megmenteni. Az ENSZ szerint az év eleje óta csak nem ezren haltak meg, vagy tűntek el az Európába vezető földközi tengeri útvonalakon. Szélsőjobboldali és palesztin párti tömegtüntetések kezdődtek Londonban, rendkívüli rendőri készültség mellett. A demonstráció egyik főszervezője Tommy Robinson, a brit szélsőjobboldali mozgalmak vezető aktivistája. A másik tüntetést a legnagyobb brit palesztin párti szervezet hirdette meg, Izrael 78 évvel ezelőtti megalapításának évfordulója alkalmából. A londoni rendőrség külön útvonalakat jelölt ki a több tízezer tüntetőnek, és steril zónát alakított ki a helyszínek között. A Scotland Yard több mint 4000 rendőrt mozgósított.
1: Az időjárásról.
5: Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Éjszaka 7-13, vasárnap napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 92.5.
1: Let's get down to business.

0: Ceglét Rádió. Hírek a Ceglét Rádióban.
1: Változékony időre számíthatunk, megnyílt a nagy közönség előtt a karmelita kolostor. Szélső jobboldali és palesztin párti tömegtüntetések kezdődtek Londonban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megnyílt a nagy közönség előtt a karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfók helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a karmelita kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. 19 soproni önkormányzati útnál mutatta ki eltérő mennyiségű aszbeszt tartalmú kőzetet a laborvizsgálatok során, írt a Facebook oldalán a város polgármestere. Tájékoztatása szerint a szakemberek összesen 34 útszakaszt ellenőriztek. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezet be, valamint pormentesítő kezelést alkalmaz. A város emellett munkacsoportot is létrehozott az osztrák aszbeszt üggyel kapcsolatos intézkedések koordinálására. Afrikai bevándorlók egy csoportját mentették ki a földközi tengeren az olasz hatóságok, miután csónakjuk bajba került Lampedusa közelében. A vízjárművön 55-en utaztak, köztük 7 nő és 6 gyerek. Egy csecsemőt és édesanyját kritikus állapotban vitték kórházba, a gyermek életét azonban már nem tudták megmenteni. Az ENSZ szerint az év eleje óta csak nem ezren haltak meg, vagy tűntek el az Európába vezető földközi tengeri útvonalakon. Szélső jobboldali és palesztin párti tömegtüntetések kezdődtek Londonban, rendkívüli rendőri készültség mellett. A demonstráció egyik főszervezője Tommy Robinson, a brit szélső jobboldali mozgalmak vezető aktivistája. A másik tüntetést a legnagyobb brit palesztin párti szervezet hirdette meg Izrael 78 évvel ezelőtti megalapításának évfordulója alkalmából. A londoni rendőrség külön útvonalakat jelölt ki a több tízezer tüntetőnek, és steril zónát alakított ki a helyszínek között. A Scotland Yard több mint 4000 rendőrt mozgósított. Elpusztult Timi a bálna, amelyet nemrégiben nagyszabású mentőakcióval juttatták vissza a nyílt tengerre a német partoktól. Tetemét egy dán sziget közelében találták meg, és a rajta lévő nyomkövető alapján azonosították. A hosszú szárnyú bálna még márciusban rekedt a balti tenger sekély vizében, ahonnan többszöri próbálkozás után sikerült kiszabadítani.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Éjszaka 7-13, vasárnap napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Indulja egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, köszöntöm Önöket, Vörös Nándi a mikrofon mögött, és ez itt a Cegléd hangja, a műsor, amelyben én kérdezek, Önök pedig válaszolhatnak, és ezt megtehetik a 0635-92-95-ös SMS számon, a kívánság@cegledradio.hu e-mail címen, és a Facebookon is írhatnak nekünk. A mai témánk egy érdekes téma lesz, még nem nyúltunk ehhez a témához. Más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk, vagy hát bármilyen izgalmas helyzetet várunk, ami abból adódik, hogy egy párkapcsolatban különböző anyanyelvű tagok vannak benne. Azért is dobtam fel ezt a kérdést, mert az én egyik legjobb barátom egy brazil hölgyet vett feleségül. Igen sok a kulturális különbség, az angol a közös nyelv, bár Liana is tanul magyarul, Misi is tanul angolul és némileg portugálul is, úgyhogy izgalmas ez a kapcsolat nagyon sok szinten, és rengeteg olyan vicces szitu akadt már csak velük is, amikből azt gondoltam, hogy talán érdemes egy műsort csinálni, nem róluk szólva, hanem mindenkiről, aki esetleg hozzá akar szólni ez a műsorhoz. De nézzük is, hogy mi a helyzet a más anyanyelvű párkapcsolatokkal, vagyis az interkulturális kapcsolatokkal. Különleges dinamikával működnek, amelyek egyszerre nyújtanak mély személyes fejlődést és kihívást jelentő kommunikációs akadályokat. Ezek a kapcsolatok gyakran intenzívebb egymásra figyelést és nyitottságot igényelnek, de cserébe szélesítik a világképet és gazdagítják a kulturális hátteret. Kihívások, kommunikációs nehézségek. A nyelvi korlátok miatt a finom érzelmi árnyalatok kifejezése nehezebb lehet, ami félreértésekhez vezethet. Kulturális különbségek, a szokások, értékek és a neveltetésbeli eltérések konfliktus források lehetnek, például időbeosztás, családi szerepek, ünnepek. Van egy családi nyomás is, ugyanis a családok nehezen fogadhatják el a kulturális vagy nyelvi különbségeket. Lianáik esetében is sokszor van az, hogy a magyar családnál ebédelnek, de nem ért nagyon sok mindent, amit a család beszél közben. Sőt, baráti körben is elő szokott fordulni, hogy néha rá kell szólnom az ismerősémre, hogy English please, hogy Liana is értsen mindent. És a két világ közötti érzés, a felek néha úgy érezhetik, egyik kultúrához sem tartoznak teljesen, és ráadásul az én ismerőseim babát is várnak, úgyhogy ez is egy külön izgalmas dolog lesz. De előnyei és lehetőségei is vannak ennek a fajta kapcsolatnak. Ilyen a mélyebb kommunikáció, mivel a felek nem tudják természetesnek venni a közös értelmezést, gyakran tudatosabban és többet kommunikálnak. Személyiségfejlődés, a partner anyanyelvének és kultúrának megtanulása új nézőpontokat nyit meg. Itt hozzáteszem, hogy a nyelv megtanulása is mélyebb szintű megtanulása, mondjuk az angol nyelv, ami a közös, az is hát tulajdonképpen csomó előnnyel jár. Aztán saját kultúra teremtése. A párok gyakran egyedi, a két kultúra elemeiből ötvözött közös életet hoznak létre, rugalmasság és tolerancia, az interkulturális párok gyakran jobb probléma megoldó képességgel rendelkeznek. És hogyha néhány tanácsot is adhatunk az ilyen kapcsolatokhoz, türelem és nyitottság, explicit kommunikáció, közös élmények és helyi szintű alkalmazkodás, ezeket tudjuk még javasolni, aztán meglátjuk, hogy a kedves hallgatóink miket és hogyan írnak. Szóval, hogyha van ilyen ismerősük, akiknél különbözik az anyanyelv, mégis párkapcsolatban élnek, ezzel kapcsolatban várunk izgalmas vagy vicces helyzeteket, sztorikat a 0635-92-95-95-re. Hamarosan néhány zene múlva indul a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Cegléd hangja, ahol más anyanyelvű kapcsolatok vicces helyzeteit várjuk, nem feltétlenül kell viccesnek lennie, de meglepőnek vagy félreértésekkel telinek, valamilyen olyan érdekes helyzetet küldjenek el nekünk, ami a különböző anyanyelviségből adódik. Már is itt van Anna üzenete, számomra a legviccesebb, amikor egy hirtelen szituációban elkezdek neki magyarul beszélni, ő pedig néz rám értetlenül, nekem pedig nem esik le, hogy magyarul beszéltem hozzá. Aranyosnak tartom, amikor hall egy szót, kifejezést és megpróbálja megismételni. Állandóan kérdezgetjük egymást, hogy ez a te nyelved, de hogy van? Illetve az angol a közös nyelv, angolul, mintha más személyiségem lenne, még a hangom is megváltozik. Nagyon köszönjük Annának, és egyébként tényleg így van, én is észrevettem magamon, hogyha más nyelven beszélek, valahogy egy másik személyiség is kijön belőlem, hiszen nem annyira sokrétűen gondolkodom angolul, mint magyarul, és tényleg hangváltozást is vélek felfedezni sokszor. Ugye attól függ, hogy ki mennyire rutinus az adott nyelvben, egy saját személyiséget tud kialakulni. Ezzel kapcsolatban nagyon jó észrevétel, és köszönjük szépen. Amikor megtanult egy új káromkodást magyarul, majd mire megkérdeztem, hogy ezt mégis hol hallotta, az a válasz, hogy te mondod naponta 10-szer. Jó kis önreflexió, írja nekünk Máté. Igen, ez teljesen így van. Szóval azt gondolnánk, hogy valakitől hallotta, aztán kiderült, hogy a valaki, azok mi vagyunk. Azzal a furcsasággal találkoztam, hogy sokkal többet ért magyarul, mint amennyire állítja. Megmondjuk, a lópikula szó, nem így írta, abszolút része a közös nyelvünknek, és megesett, hogy munkában reflexből jelzőként használtam egy angol beszélgetés órán. Igen, hogyha hozzászoksz ahhoz, hogy az angolban is használod, akkor néha, amikor nem olyan helyen vagy, is becsúsznak ezek a szavak. Fordítva még inkább megszokott ez történni, már meséltem, hogy mi voltunk in Amerikában 2009-ben, vagy 2008-ban, most én sem tudom hirtelen, 2008-ban voltunk, jó sokat, tehát több hónapot ott éltünk Amerikában, és sokszor megfeledkeztünk arról, hogy ugye magyarul mi beszélhetünk, mert nem értik, és mikor hazajöttünk Amerikából, egy csomószor beszéltünk túlnyíltan magyarul mindenki előtt, pedig itt már értették, de mégis megfeledkeztünk erről, mert ehhez szoktunk hozzá. Tomi írja nekünk, hogy amikor úgy köszöntem el egy családtagtól Delon, hogy puszi, puszi, ezt most csak én teszem hozzá, az angolban a puszi, és nem a cicára gondolok, az valami mást is jelenthet, és furcsán veheti ki magát, igen, hogyha így köszönsz el. Folytatódik az üzenet, egyébként hatalmas tud lenni a kulturális szakadék, attól függően, hogy a párod hova valósi, ebből végtelen sok érdekes, vagy legalábbis fura dolog tud kijönni. Szerintem is pont ezeket várjuk itt a Cegléd hangjában, úgyhogy ha van önnek is ilyen, akkor küldje el nekünk 0635 925 925. Nézzünk még egyet, mondjuk poénból szoktuk egymást barátokkal, testvéreimmel nigának hívni, és egyszer egy afro srác mellett így vettem fel a telefont, hát nem nézett szépen. Ú, ez velünk is megtörtént Amerikában, mi is csak poén szinten mondtuk ezt néha, de még itthon. Kérve Amerikában ez már nem volt olyan vicces, mikor mondjuk egy pénztáros mellett ez elhangzik, és aztán furán néz ránk, pedig tényleg nem akartunk semmilyen rosszat, és senkit megbántani ezzel a dologgal. Tanultunk belőle, és aztán többet már nem hangzott el. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk, ugyanis a mai témánk az, hogy más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk, hogyha van ilyen, küldje el nekünk 0635 925 925.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja, más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk a mai napon. Először is lehet, hogy utoljára foglalkozunk ezzel a témával, úgyhogy mindenki küldje el, ha van ilyen sztoria, 0635 92 92 5-ös. És rögtön egy javítás Szabolcstól, azt írja, hogy a puszi a németből jön, buszi, buszi, bajor kiejtésben, Bajorország, Ausztria, a B-ből P lesz. Nos, ezt nem tudtam, én az angolra hivatkoztam, de ott is van jelentése ugye a szónak, de elképzelhető simán, hogy tényleg a bajorból jön. Úgyhogy buszi, buszi mindenkinek. A legviccesebb, amikor összeveszünk rajta, hogy mit mondanak az állatok, írja nekünk Fanni. Amikor 15 évvel ezelőtt oroszul tanultam, olvastam fel a szöveget, és elakadtam, amikor megszólalt a kutya, hogy mi az, hogy gáv, gáv. Nekifutottam kétszer, de jól olvastam, kiderült, hogy az orosz kutya nem azt mondja, hogy vau, vau, hanem hogy gáv, gáv. A lengyel disznó hru, hru a röf, röf helyett. Hát, na ez hasznos információ, én sem tudtam, hogy gávog, ugye a kutya. Majdnem nyávognak hangzik, de gávog. Amit tudok, hogy az angoloknál barkol, bark, bark. Amúgy legtöbb ilyen szó az hangutánzó próbál lenni, csak kérdés, hogy mit hallanak az adott nyelvterületen, hogy hogy hangzik az. Szerintem a wow az egész jó egyébként. És a miu, miu, ahogy az angolban, a miau az tökre hasonlít a miénkre, de a cica is sok mindent szokott csinálni, mármint hogy különböző nyelveken. Ez tök érdekes dolog, és hát ha lesz még ilyenünk, köszönjük szépen. Mi, ha fáradtak vagyunk, és nem jut eszünkbe az adott angol kifejezés, akkor elmutogatjuk. Ami vicces szokott lenni, ha valamit nagyon durván félreértünk, például volt, hogy sétálunk, és mondtam neki, hogy menjünk be egy plázába kezet mosni. Mondta, hogy nem szeretne. Kiderült, hogy hands helyett pants szót értett, tehát, hogy azt mondom neki, hogy mossuk ki a fehér nemünket ott. Na hát igen, ezen mondjuk nem lepődök meg, hogy ezt nem akarta. Sárának köszönjük az üzenetet. Egyébként a nevek kiejtése is nagyon érdekes, mert ha most az első blogban említett párról, az ismerőseimről beszélünk, akkor mi persze Misinek, vagy hát én Miájkának hívom a barátomat, de Liana, a saját feleség, az kicsit így elhúzza az íbetőt, Misi, Misi, így szokta mondani, és tök jól hangzik, úgyhogy a nevek kiejtése, nem csak az állatok hangjainak kiejtése is ilyen tud lenni. És igen, ebből is sok félreértés adódik, hogyha egy-egy szót félre hallunk, vagy félreértünk. Ritkán volt, hogy nem értett meg, annak ellenére, hogy nem ismerte a magyar nyelvet. Hanghordozásban mindig volt sejtés, hogy miről beszélek, akár jó, akár negatív értelemben. Mondjuk lehet azért, mert mindketten több nyelvet beszélünk, ő török, olasz, német, én angol, magyar és német. Egy idő után annyira megszoktam, hogyan beszél olaszul, hogy őt értettem, de azt, akivel beszél, nem. Ez is tök érdekes, és ezt is nagyon szépen köszönjük. Hát igen, a saját párunk, vagy hozzánk közel álló személy nyelvezetét, kiejtését, minden ilyesmit megszokunk, de én is találkoztam nem olyan régen egy egyébként török származású, de Londonból ide költöző orvos sráccal, akivel annyira szép, ízes angol, tehát British English-e volt, hogy tök jó volt hallgatni, de rájöttem, hogy nem mindent értek, mert nem ehhez a fajta angolhoz vagyok szokva. Úgyhogy izgalmas kérdés ez mindig. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk, ha van önnek is más anyanyelvvel kapcsolatos vicces sztoria, főleg a párkapcsolaton belüli, akkor küldje el nekünk akár a 0635 92 92-5-re, vagy a kívánság kukac cegledradio.hu-ra. Köszönjük!
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Kiejtés és szavak összekeverése. Márk szerint ezek a legnagyobb problémák, más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk, de Márk üzenete folytatódik. Közös nyelv az angol. Elkezdi mondani. Where is the basket we got yesterday? We didn't get any. The basket from Bunnings. Utólag kiderült, hogy bucketről volt szó. A fő probléma egyébként a kulturális különbség, Kelet-Európa versus Ázsia. A szüleivel még nagyobb a különbség, ők a 60-as, 70-es évek Kínájában nőttek fel. Na igen, itt lehetnek kihívások, de gondolom, hogy tudjátok kezelni, csak erre föl kell készülni. Nem párkapcsolat, de legjobb barát. Elég sok Lost in Translation szitunk van, pedig az angol mellett kutyulunk bele más nyelveket is, írja nekünk Bogi. Köszi, bár mondhattál volna akár konkrét példát is, ha még van időnk, akkor nyugodtan leírhatod, hogyha van kedved természetesen. Nekem az volt a fura, hogy mekkora a kontraszt a másik fél anyanyelvű megnyilvánulásai és a magyar beszéde között ugyanabban a témában. Az egyik self egy komoly, határozott férfi, a másik meg kap egy kis aranyos, gyermeki színezetet pusztán a kiejtése miatt. Zsófitól kaptuk ezt, és igen, erről már beszéltünk korábban, ez egy érdekes dolog. Nálunk a legviccesebb szituációk azok, amikor rokonaimmal vagyunk és belekeveredek, kihez milyen nyelven beszéljek. Anyukám egyébként türelmesen végig szokott hallgatni, majd megkérdezi, ezt most nekem mondtad? Mert ha igen, akkor mondd el magyarul is. De volt már olyan is, hogy fordítani szerettem volna, ehelyett véletlen elismételtem ugyanazon a nyelven, csak más szavakkal. Ez is tök jó egyébként, nagyon-nagyon tetszik, hogy ilyen sztorikat írnak nekünk a kedves hallgatók, Hajnalkától kaptuk az üzenetet. Már megyünk is tovább. Amikor beszélek valakivel telefonon, az az 5 perces beszélgetésből megért egy-két szót, és utána pedig cukin mosolyog rám, hogy ezt értettem. Ez nekem is megvan, ezt mi is szoktuk csinálni. Ugyanis hiába tanultam angolt én is, meg érettségiztem belőle, azért, hogyha az ember nem használja, akkor nagyon gyorsan ki tud kopni azt, hogy mit és hogyan mondjon, úgyhogy szerencsére ezért jók az interkulturális kapcsolatok, mert legalább ezeket fel lehet eleveníteni, és amúgy is megismerünk más kultúrákat. Egy hosszabb e-maillel megyünk tovább, nem adódik sok furcsaság, kezdődik így, aztán egy jó hosszú üzenet. Egyszer megesett, hogy én még félig aludtam, a feleségem meg kérdezett valamit, talán boltba ment és kérdezte, hogy akarok-e valamit. Én pedig vagy 6-szor elmondtam neki, hogy mi az, ami kéne, de csak azt mondogatta, de nem érti, amit mondok. Nem tudtam egyszerűen felfogni, hogy mi baja van, talán nem hal valamiért, végül aztán az agyam hirtelen felébredt teljesen, és akkor leesett, hogy magyarul válaszoltam neki, ezért nem értette. Egy másik családtaggal is megesett hasonló, épp fejhallgató volt a fél fülemen, és magyarul néztem valami videót. Ő kérdezett valamit angolul, én elkezdtem magyarul a választ, míg pár másodperc múlva leesett, hogy angolul kéne, a fejhallgatóból hallatszó magyar beszéd miatt valahogy átállt az agyam magyarra, és hirtelen nem kapcsolt vissza. Ezen kívül semmi, viszont feleségem nagyon érti a B betűs és a K betűs szavakat, és a hasonlókat, illetve szereti kimondani, hogy a macska fütyölője paprika. Az is jó volt, amikor először voltunk együtt négyen a feleségemmel, beszélt nyelve csak az angol, én magyar, angol, kevés német, anyám magyar, német, nagyon kevés angol, anyám férje pedig német, és abszolút minimális angol. Anyám németjét félig meddig értettem, a férjét már annyira nem, úgyhogy amikor nyomta a sztoriait, akkor anyám fordított németről magyarra, a feleségemnek meg én magyarról angolra. Ki tudja ott milyen információk veszhettek el a fordítás sűrűjében. Ezt egyébként Balástól kaptuk, és annak ellenére, hogy így indult, hogy nem adódik sok furcsaság, egészen jó kis e-mail lett ebből. Nagyon szépen köszönjük a véleményt, és hogyha van önnek is hasonló, akkor nyugodtan küldje el nekünk a 0635 925 925-re. A Cegléd hangja ugyanis a hírek és a zenék után folytatódik a második órával.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi Rádióban.
5: Változékony időre számíthatunk. Megnyílt a nagy közönség előtt a Karmelita Kolostor. Megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megnyílt a nagy közönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinettiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfok helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita Kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat és átláthatóbb verseny alapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósfai Mihállyal az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az Élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagy díjon a 50-50 katamarán győzött, a Józsa Márton vezette csapat kevesebb, mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. A Tiszaugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban.
4: Az időjárásról.
5: Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. A szél megerősödik. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
4: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók, ahol anyanyelvi különbségekkel foglalkozunk, pontosabban más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk a mai napon. 0635-925-925 és kívánságkukat@ceglidradio.hu. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem tervezünk második adást, nem biztos, hogy be fog telni, hogyha még nem írnak néhány üzenetet, úgyhogy mindenki bele fog férni, de hogy ez biztos megtörténjen, nem is húzom tovább az időt. Illendőségből, ha van nálunk vendég, egymással is angolul szoktunk beszélgetni. Ekkor jöttünk rá, hogy egymással nem tudunk így rendesen beszélni, mert egyszerűen nem áll rá az agyunk. Mondjuk annyiból vicces a dolog, hogy folyamatosan borzalmas mirror rotate mondatokkal szórakoztatjuk egymást, amit megint nem értenek a többiek. A crab eat your eyes és a sweeting like a whore in church igazán nagy siker volt a kintieknél. Hát a crab az a rák, az eat az az enni, és a your eyes a szemeid, a másikat le se fordítanám, de hogy ez itthon el szokott hangozni, és így lefordítják gyakorlatilag tükörfordításban a mondatokat. Én ezzel szóvicceket szoktam gyártani, angol ilyen szóvicceket, nem mindenki szereti, de néhányaknál nagyon beüt a dolog, úgyhogy nagyon örültem, mikor felfedeztem saját magamban, hogy angolul is mennek a szóviccek. Az amúgy tényleg rohadt fura az agyamnak, amikor magyar családtagjaim ma vagy barátaimmal kell más nyelven beszélnem, mert a csoportban van valaki, aki nem beszél magyarul, például párom vagy hasonló. Egyszerűen fura az agyamnak ezt megélni, írja nekünk Marika, és igen, hát fura, de meg lehet szokni szerintem. Én három különböző nyelven beszélek apámmal, anyámmal és barátnőmmel, ezért egészen gyakran megesik, hogy miközben az egyik szülőmnek telefonálok A nyelven, és kérdez valamit a barátnőm B nyelven, akkor C nyelven kezdek válaszolni. Az agyam tudja, hogy más nyelv csak hirtelen rosszat azonosít be. Tökre megértem, ilyen is történt már velem is, ezt Levi küldte nekünk. Zoli írja, hogy barátnőm román, és anyanyelvi szinten beszélek is románul. Néha out of the blue angolra váltunk, és angolul beszélünk, mint ahogy most is angolra váltottál egy fél mondatot, de hogy így a semmiből, ez azt jelenti ez a kifejezés, hogy hirtelen így angolra váltanak át, és angolul beszélnek tovább. Tök jó üzenet, köszönjük szépen! Már egész jól ért magyarul, de amikor egyszer megszólaltam, hogy pisilnem kell, ő csak furán nézett rám, és látszott rajta, hogy zavarban van, nem tudja, mit is mondjon rá. Majd kis szünetben megkérdezte, hogy akkor most kell, vagy nem kell. Kiderült, azt nem értette, hogy miért jelentem be sétálás közben, csak úgy a semmiből, hogy nem kell mosdóba mennem. Hogy egy tagadást hallott bele a mondatba, ami nem volt ott. Igen, egyébként ez is nagyon érdekes, a magyarban rengetegszer van egy olyan elhelyezett nem szó, ami pont, hogy nyomatékosítani akar, vagy az ellenkezőjét jelenti. Ezt is nagyon nehéz az iróniát például jól lefordítani angolra, de hát lehet próbálkozni. Pont ma hajnalban mondta párom, hogy milyen érdekes, hogy a macska azt mondja miau, de mi ezt nyávogásnak hívjuk, miközben az angolban miu és igeként is miu. És azt fejtegette, hogy akkor volt-e valaha miauzik ige, vagy nyáv nyáú, mint hangutánzó szó? Jó kérdés. A lengyel kacsa egyébként azt mondja, hogy fuck, fuck, fuck. Ez itt Angliában nagyon vicces szitukat szokott előidézni. Hát igen. Ja, meg németül például a tűzoltó szirénája nem nino, hanem tá, tű, tá, tá. És én 20 éve nem bírom a német páromat meggyőzni, hogy a kakuk nem kukukkot mond, hanem kakukkot. Na igen, hát itt jó sok minden összejött, és nagyon szépen köszönjük. Ezek azok a nyelvi különbségek, amire kíváncsi voltam. Ha önnek is van ilyen sztori a párkapcsolaton belülről, küldje el nekünk, hamarosan folytatódik a Ceglét hangja.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!

0: írja nekünk, hogy én azon rögtem egyfolytában az ex-lengyel feleségem mellett, amikor valamiért megütötte, a lengyelek azt mondják auva, az au vagy az ouch helyett. Mindig a zene jut eszembe, pump up the jam, auva. Tök jó, köszönjük szépen, mert hogy azért olvastam be ezt az üzenetet, ugyanis más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk a mai adásban itt a Ceglét hangjában, ez is elég vicces helyzet, auva. Amikor étterembe vagy bárhová megyünk, letagadom, hogy magyarul beszélek. Legfeljebb akkor szólalok meg magyarul, ha az ott dolgozók nem tudnak angolul, mert ha magyarul szólalok meg, őt szinte ember számba sem veszik, és végig hozzám beszélnek még akkor is, ha tudnak angolul. Elég sok kellemetlen, érdekes beszélgetést hallottam már így, mivel azt hitték, nem magyarok vagyunk. Ezt Dani küldte el nekünk, és egyébként tökre igaz. Pontosan nem megbántás miatt csinálják ezt szerintem sokan emberek, hanem a magyar nyelven biztosabbak, így kapaszkodnak abba, hogy valaki érti őket, és már ránézni is elfelejtenek a másikra. Ezen bizony fejlesztenünk kell, mert hát a nyelvtudásunkon is kellene, de hogyha nem értjük meg a másikat, akkor is ember számba kell venni, legalább ránézni, vagy ilyesmi, még hogyha magyarul is beszélünk, és valaki fordít nekünk, de tanulj meg ránézni az emberre. Tökre igaza van a kedves üzenetküldőnek. Már is megyünk tovább. Több külföldi párom is volt egymás után, más dolgok voltak viccesek. Az egyiknek nem volt túl jó nyelvérzéke, de a kiejtése tökéletes volt. Egyszer jött a lépcsőházban egy ember, köszönt nekünk, hogy sziasztok, erre emberem maga biztosan válaszolt, hogy sziasztok. Akcentus nélkül, a pasi megnézte, hogy kit lát még rajta kívül. Olyan is volt, hogy szólt hozzám, de hirtelen nem értettem, hogy melyik nyelven próbálja mondani. Egy másiknak mondtam, hogy aranybogaram, kérte, hogy fordítsam le, aztán megsértődött, hogy lecsótányoztam. Egyébként tök jó az üzenet, ezt Hanga küldte nekünk, és nagyon szépen köszönjük. Párammal spanyolul, anyáékkal magyarul, munkában angolul beszélek. Ami érdekes és kicsit félelmetes, hogy minden nyelven más a személyiségem, az álmaim és gondolataim pedig témától függően váltanak nyelvet. Ez ott gabajodik össze a legjobban, mikor a kutyámmal beszélek. Na, neki aztán néha egy mondatban váltok a három között. Tök jó üzenet, köszönjük szépen Orsinak. Páromnak 9 év után is csak 10 alatti a magyar szókincse, én pedig feljavultam franciából. Az is mindig nagy szerencsénk, hogy ilyen szép a magyar nyelvünk, és kb. Elveszted a fél identitásod, ha más nyelven beszélsz. Sajnálom a körülöttem élőket, akik kimaradnak a nyelvi humor leleményeiből. Ez is teljesen igaz, és köszönjük ezt az üzit is. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, maradjanak velünk!
1: Szeglét Rádió! Szeglét Rádió! 92.5

Sírva röhögtem, amikor megtudtam, hogy mit mond a béka lengyelül. Re-re, kum-kum. Re-re, kum-kum. Egyébként egy kicsit jó szerintem. Nagyon szépen köszönjük Lászlónak az üzenetet, és már megyünk is tovább másokéval. Más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk ma a Cegléd hangjában. Én 34 vagyok, 12 évig voltam együtt 3 külföldi hölgyel, remélem külön-külön, ezt most csak én tettem hozzá. Mára azt érzem, ha a csajozás terén nem angolul beszélek, akkor béna vagyok. Az angol alter egóm vagányabb és megnyerőbb, mint a magyar, és továbbra sem zárkózom el, hogy külföldi párt választak. Mindig is érdekesen hallgattam az idegen nyelveket, és szívesen tanulgattam is őket. Halandzsa szavaik és szólásaink, amiket kitalálhattunk dolgokra vagy szituációkra, pedig valami összemixelt nyelven alakultak ki. Magyarul nem igazán ment egyik sem, valóban nehéz lehet másoknak. Köszönjük szépen, üzenet végén nincsen név, de nekünk így is megfelel. Nekem csak néha kikapcsol a Google fordító a fejemben, amikor társaságban vagyunk, például a szüleivel, és beszélnek egymás között, és egyszerűen nem tudok figyelni, mert betelik a memória az agyamban. Aztán pár másodperc után visszaáll a rendszer. Vagy fél évente egyszer megfeledkezem magamról, és magyarul szólok a barátomhoz. Ő mondjuk nem kérdezi, hogy az én nyelvemen egy szó hogyan van, mert meg se akar tanulni magyarul, mivel nehéz, és amúgy sem élünk Magyarországon, de azért tud ilyen kis small talkot, amiket hall, amikor beszélek telefonon, vagy a nagyszüleim erőszakkal megtanítják neki. De sokszor van, hogy megtetszik neki egy szó, például a rengeteg, vagy a krumpli, és akkor hetekig ezt a szót ismételgeti, az mondjuk vicces, mert a végén már rengeteg-rengeteg krumpli, amit ismétel. Vagy amikor tükör fordítani kell a családom meg a párom között, és már a végén fordítva beszélek hozzájuk, és már egyik sem tudja kinek és mit mondok, írja nekünk Anett. Nagyon szépen köszönjük, ebben is sok minden benne volt. Egyszer Németországban találkoztam pár német barátommal, de közben otthonról hívtak engem, hogy melyik szomszédnéni lehet befőttet kérni. Nos, teljesen elfelejtettem, hogy a magyar szavak teljesen másképp hangozhatnak mondjuk a németeknek. És most képzeljétek el, hogyan néztek rám, miután megszólaltam, hogy jó, akkor lehet a másik nyuggernél van. És aztán sikerült még a puszi-puszit is bedobnom elköszönés gyanánt. Tök jó üzenet, igen, hát ebben is mindenféle furcsaság van. Gondolom voltak tekintetek, amik rád szegeződtek ilyenkor. Jelenleg szingli vagyok, de mivel Ausztriában élek, ezért többnyire mindenkivel, munkában, irodában német-angol, attól függ, németül beszélek a mindennapokban. Igazából semmi furcsasággal nem találkoztam, nyilván olyan előfordulat, hogy valami magyar szólást, mondást nem tudnak németül, vagy nem tudtam németül átadni, mert annyira specifikus, és tükörfordításban elmondtam, hogy mit is jelent, a másik megmondta, hogy jaj, ez nálunk is van, és elmondta az osztrák megfelelőjét. Nagyon nincs nyelvi korlát, mert folyékonyan beszélek felsőfokon, de mindig lehet újat tanulni, és eddig mindenki nyitott volt arra, hogy mondjon, mutasson nekem újat. És szerintem ez a jó, és mi is legyünk nyitottak, és maradjunk a Cegléd hangjával, mert még egy blokkra visszajövünk hamarosan. Cegléd Rádió FM 92.

Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős. Just trying to be in this. Tell me how you choose.

hangja legvége, kedves hallgatók, ahol más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit vártuk, és van még belőle néhány, igyekszem is felolvasni mindet. Naponta 1000 félreértés, teljesen más szót hall a mondatokban, mint amit mondok, pedig annak a szónak rohadtul semmi köze, értelme az adott kontextusban. Van, hogy ő mond egy szót, rohadtul nem értem, ő meg csak ismételgeti egyre idegesebben, de még azt se tudom, hogy a három nyelv közül melyiken mondja valójában. A konkrét szavakon, mondatokon kívül a nonverbális reakciók és a hangsúly, hanghordozás is szoktak problémát okozni, írja nekünk Eszter. Következő üzenet, talán az egyik furcsaság, ami elő szokott fordulni, azok a mondások, közmondások, amiket azonnal fordítok, de van, hogy nem érti, mert náluk nyilván tök más, hogy mondják, és akkor csak néz rám, hogy mi van. De én semmilyen személyiségváltozáson nem megyek keresztül, miközben angolul beszélek, a hangom sem változik meg, mert teljesen természetes, hogy angolul beszélek, pedig magyar az anyanyelvem. Az ilyesmi szerintem csak azoknál fordul elő, akiknek az új és vagy nincsen megfelelő szókincsük kifejezni a gondolataikat a másik nyelven, így akarva akaratlanul is elkezdenek egyszerűbben gondolkodni. Mivel én már a feleségem megismerése előtt is rengeteget beszéltem angolul is, a munkám miatt teljesen megszoktam a nyelvet, és nem torzított semmit a személyiségemen, ugyanúgy ki tudom fejezni magam, mint például magyarul. Például sosem fordult még elő, hogy ne váltottam volna, amikor kell. Magamban szoktam káromkodni magyarul, de azok jó részét már érti. A feleségem pedig akadémiai szinten beszél angolul, néha olyan szavakat használ, hogy csak pislogok, és rá kell keresnem. Az még nyilván aranyos, amikor magyar szavakat és kifejezéseket próbál kiejteni a maga módján, de ebben meg semmilyen furcsaság nincsen, szimplán aranyos és vicces, felszoktam jegyzetelni, írja nekünk Andi. Néha frusztrál, hogy nem tudom úgy kifejezni magam, ahogy akarom, egyébként mi már magyar szlenget is használunk rengeteget, és a párom nyelvéből is, írja nekünk Gábor. A férjem dominikai, spanyolul beszélünk, angolul nem tud. Egyszer, mikor pár hónapja voltunk együtt, és nem ment úgy a spanyol fordítót használtam, hogy megmutassam neki, mit szeretnék, ha hozna. Nagyon büszke voltam, mert tudtam, hogy a pen kenyér, így be is írtam angolul, hogy bring me some pen, please. Kérdezte, mekkorát, mondtam, hogy közepeset, más nem kérdezett. Szépen a pent le is fordította angolról serpenyőnek. Úgyhogy egy óra múlva megjelent egy közepes serpenyővel, de nagyon büszkén. Mindig akadnak félrehallások, nehéz, hogy nekem kell megtanulni az ő nyelvén, hiába beszélek angolul, így semmire nem megyek vele. Hát igen, vannak ilyenek, amikor nem is feltétlenül, mert nem hajlandó, hanem hogy neked hasznos megtanulnod, hogy ott te kint tudj kommunikálni. És végül az utolsó üzenet, nekem cseh párommal, angol a közös nyelv, gyakran van, hogy megkérdezzünk valamit, hogy van a másik nyelvén, akár konkrét szó, de inkább kifejezéseknél, szólásoknál, meg egyébként még ételeknél jellemző nagyon, és angolul nem tudja, csak elmagyarázni, körbeírni, mire rájövünk, hogy tök hasonló, vagy éppen ugyanaz van a saját nyelvünkön is. Igen, ezek nagyon jó felismerések mindig, és fel kell ismernünk azt is, kedves hallgatók, hogy véget ért a mai műsor, holnap egy új témával jelentkezik a Ceglét hangja, Vörös Nandi köszöni megtisztelő figyelmüket és a rengeteg remek üzenetet, a viszonthallásra. Ceglét

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Változékony időre számíthatunk. A kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, mondta a technológiai miniszter. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun megyében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinettiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfok helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita Kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók. Előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat és átláthatóbb verseny alapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósfai Mihállyal az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az Élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagydíjon a 50-50 katamarán győzött, a Józsa Márton vezette csapat kevesebb, mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom vasárnaptól Bács-Kiskun megyében, közölte a Nébih. Azt írták, hogy az elmúlt 24 órában elegendő csapadék hullott a térségben ahhoz, hogy ne legyen magas az erdőtűz kockázata. Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében azonban továbbra is érvényben marad a tilalom. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. A szél megerősödik. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. Que hola, Cata, que hola, Omega, and this how we gonna do it.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Változékony időre számíthatunk. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor. Megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinettiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfok helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita Kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat és átláthatóbb verseny alapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósfai Mihállyal az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az Élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagydíjon a 50-50 katamarán győzött, a Józsa Márton vezette csapat kevesebb, mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. A Tiszaugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. A szél megerősödik. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Változékony időre számíthatunk. A kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, mondta a technológiai miniszter. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun megyében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinettiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfok helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita Kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók. Előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat és átláthatóbb verseny alapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósfai Mihállyal az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagy díjon a 50-50 katamarán győzött, a Józsa Márton vezette csapat kevesebb, mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom vasárnaptól Bács-Kiskun megyében, közölte a Nébih. Azt írták, hogy az elmúlt 24 órában elegendő csapadék hullott a térségben ahhoz, hogy ne legyen magas az erdőtűz kockázata. Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében azonban továbbra is érvényben marad a tilalom. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. A szél megerősödik. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra jógázom fesztivál, ezúttal a Vörösmarty téren június 7-én. Számtalanféle jóga várja mindazokat, akik már régebb óta szerelmesei, és akik most ismerkednek ezzel a csodálatos sporttal, életmóddal. Lesz relaxáció is, aztán hangfürdő, várja önöket spirituális segítő, spirituális tanácsadó, life coach, előadó műhely, és persze mentes vegán étel különlegességek is, na meg zenevarázs, tehát június 7-én a Vörösmarty téren újra jógázom. Folytatódik az Únománia a városban május 29-én, 10. Únó bajnokság a Ceglédi Városi Könyvtár ifjúsági könyvtárában. 14 óra 30 és 16 óra 30 perc között zajlik majd a bajnokság könyvtári tagsághoz kötött ingyenes rendezvény. Előtte pedig Únó a téren, kültéri közösségi Únó esemény Cegléden a Vörösmarty téren május 23-án 13 órától 15 óra 30 percig. Fiam piknik május 22-én pénteken 17 óra 30 perctől a Fiatal Alkotók műhelyében. Természetesen művészet ezzel a címmel nyílik kiállítás. Kiállítók Molnár Sára divat és textil tervező szakos hallgató, Nándori Judit festőművész szakos hallgató, Ócsai Anett természetművész, Orosz Fanni grafikus művész, vizuális és környezetkultúra tanár. A kiállítást megnyitja Zakar József keramikus művész, a Kossuth Múzeum igazgatója, a Fiam kuratóriumi elnöke. Énekkel közreműködik Nép Anita. A kiállítás helyszíne tehát a Fiatal Alkotók műhelye, a Holdos utca 20 szám alatt. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa program keretében megnyíló piknikre kiállítása, tehát szeretettel várnak mindenkit május 22-én pénteken 17 óra 30 percre. Zöld Cegli családi délután a Köztét Egyesület szervezésében május 22-én pénteken 16 órától a Szabadság téren és az Ordas közben helyi termelők és kézművesek vására méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Ez vár tehát mindenkire május 22-én pénteken 16 órától. Cegvédváros önkormányzata, Ceglédi Evangélikus Egyházközség és a Kardos Pál pedagógus énekkar szeretettel hívja a zenekedvelőket, a kórus muzsika kedvelőket a Kardos Pál pedagógus énekkar a gyományos pünkösdi hangversenyére május 22-én pénteken 17 órára az Evangélikus templomba. Vezényen Soltészni Lédeci Judit, Liszt díjas karnagy, zongorán közreműködik Lázár Ágnes korrepetítor. A belépés díjtalan, tehát május 22-én pénteken 17 órától az Evangélikus templomban. A Kardos Pál pedagógus énekkar pünkösdi hangversenye.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Változékony időre számíthatunk. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor. Megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinettiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfok helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita Kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat és átláthatóbb verseny alapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósfai Mihállyal az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az Élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagydíjon a 50-50 katamarán győzött, a Józsa Márton vezette csapat kevesebb, mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. A Tiszaugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. A szél megerősödik. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Testbe zárt történetek címmel nyílt válogatás kiállítás a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményéből a Kossuth Múzeumban. Az időszaki kiállítás május 22-ig tekinthető meg. 1526. augusztus 29. előzmények és következmények. Ez a címe annak az előadásnak, amelyre Cétót Norbert, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa és Kapdabó Flórián történész, a Török János Református Oktatási Központ tanára várja az érdeklődőket. Május 20-án szerdán 17 órára a Ceglédi Városi Könyvtárba. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Cegvédváros önkormányzata, Cegvédi Evangélikus Egyházközség és a Kardos Pál Pedagógus Énekkar szeretettel hívja a zenekedvelőket, a kórusmuzsika kedvelőket a Kardos Pál Pedagógus Énekkar a gyományos pünkösdi hangversenyére május 22-én pénteken 17 órára az Evangélikus Templomba. Vezényen Soltészné Lidec Judit, Liszt díjas karnagy, zongorán közreműködik Lázár Ágnes korrepetítor. A belépés díjtalan, tehát május 22-én pénteken 17 órától az Evangélikus Templomban a Kardos Pál Pedagógus Énekkar pünkösdi hangversenye.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Time.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Változékony időre számíthatunk. A kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, mondta a technológiai miniszter. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun megyében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinettiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfok helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita Kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat és átláthatóbb verseny alapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósfai Mihállyal az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagydíjon a 50-50 katamarán győzött, a Józsa Márton vezette csapat kevesebb, mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom vasárnaptól Bács-Kiskun megyében, közölte a Nébih. Azt írták, hogy az elmúlt 24 órában elegendő csapadék hullott a térségben ahhoz, hogy ne legyen magas az erdőtűz kockázata. Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében azonban továbbra is érvényben marad a tilalom. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. A szél megerősödik. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.